0: nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik.
0: Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a

hiszed, hogy mindent tudsz már róla, pedig a rímek mögött általában gond van. Minden szóval tört forgattam önmagamban, amíg a bánatomból felépült egy dallam. Most már tudod, ezért nem beszélek róla, ez jobb, ha csak az én szívemet nyomja. Így is

Szereti a 90-es évek slágereit? Rajong a 2000-es évek dalaiért? Akkor Nyíregyházán ez az ön kedvenc rádiója. 103.9 Best FM. A legjobb zenék. A

a jól megérdemelt hétvégi pihenés közben is szóljon hangosan a Best FM. Élvezd a 90-es és 2000-es évek slágereit változatosan.

után öröm teli a reggel. Szemhéj csukódik, pupilla tág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol. Palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket. Hát szeres te is biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol. Senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz.

0: és a fejed lesz, mivel megtöltened.
1: Élvezd,
0: ha napsüti szemedet. Mindegy a szereped,
1: a lényeg a szeretet. Élvezd,
0: hogy minden rosszban van valami. Ha egy magad maradsz, és lesz még valaki.
1: Élvezd,
0: ha minnak látszik, ami marad itt, ne gondolk

élvezd, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztalatod majd később pont ezért lesz. Neved magad komolyan, okosítás hiába van. Az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubilus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be te is velünk egy jégesőrt.

0: Minden információ, amire szükségem van, időjárás, közlekedés, programok, mind megkapom itt nálatok.
1: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
2: Otthon, autóban, munkába menet. A Best FM ott van veled.

0: legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Hey, what's wrong with you? You're looking kind of down for me.
3: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan.

0: minket nem vittek és hoztak a szüleink állandóan. Mégis mindig időben odaértünk. Mindenhová. Emlékszel? Mi még a hifi tornyunkat a Mária Hilferről hoztuk, és 800 wattos volt minden hangfala. Emlékszel? Nyomtuk a rokkot fehér, magas szárú cipőben, szűk farmerben, mellékben. Kicsit káposztaszagú volt, kicsit kemény, de a miénk. Emlékszel? A BMX és camping biciklikre, az NDK szöszmös blédre és a sátras táborozásokra. Emlékszel az első trabantodra, a messzire mentél vele, jobb, ha vittél egy másik motort is bele.
1: 103.9 Best FM.
0: Életed dologba zárva a 103.9 MHz-en.

0: nem kopik.
1: Nyíregyháza zenei kedvencei a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan. Éjjel-nappal. Ez a 103.9 Best FM.

0: Jó reggelt, Nyíregyháza!
1: Szeretjük nagyon ezt a rádiót. Jó minden, amit csináltok benne, komolyan. Lelkesek vagytok, fiatalosak vagytok.
2: Ez a 103.9 Best FM. Best FM.

0: Most is veled vagyunk.
1: Jó fejek a műsorvezetők, változatosak a zenei összeállítások, és mindig az aktuális információkat és híreket megkapjuk.
2: Hajrá, Best FM!
0: Ez a Best FM!

hétvégén is a legjobb hangulatban a Best FM-mel. A kikapcsolódásban ma is veled vagyunk a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan.

0: nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik. So what's life supposed to be about, baby?
0: Get free of your mind, stop acting crazy. Imádják a legjobbakat.
2: Imádják a legjobbakat.
3: Oh, jöttem, mint egy hurikán. Oh, láttam minden éjszakát.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
2: A legjobbat.
4: I don't wanna ride.
5: A 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
2: Változatosan.

0: 98 Best FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
0: Nyíregyháza.

0: Ahol megjaváltatjuk.
1: A leghallgatottabbak.

jól megérdemelt hétvégi pihenés közben is szóljon hangosan a Best FM. Élvezd a 90-es és 2000-es évek slágereit változatosan.

0: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Fiatal orvosok kezdték meg munkájukat a kórházban. Medve bukkant fel megyénkben, van, ahol tilos kerti hulladékot égetni. Zsíros András vagyok a hírekkel. Köszöntöm Önöket, már is mondom a részleteket. Idén 23 fiatal orvos kezdte meg rezidensként szakmai munkáját a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei oktatókórháznál. Az intézmény tájékoztatása szerint Eisner Éva főigazgató a napokban köszöntésre és beszélgetésre hívta a pályakezdőket. A program lehetőséget adott a személyes megismerkedésre, a képzéssel kapcsolatos tájékozódásra, és arra is, hogy a rezidensek megosszák első tapasztalataikat, írja közleményében a kórház. Ismét medvét láttak Szabolcs-Szatmár-Beregben, a nagytestű ragadozó Túr Istvándi és Szatmár Cseke külterületén figyelték meg vasárnap este, írja a Szabolcs Online. A lakosságtól fokozott óvatosságot kérnek. A portál kiemeli, hogy a feltűnő nagytestű ragadozó közvetlen fenyegetést jelent az ott élőkre és a kint dolgozókra egyaránt. Egy vadon élő medve jelenléte kiszámíthatatlan, a legfontosabb a fokozott éberség és a hatósági utasítások szigorú betartása a balesetek elkerülése érdekében. Nem minden településen szabad elégetni a lehullott faleveleket és a kerti zöld hulladékot. Az őszi kerti munkák idején érdemes tájékozódni a helyi szabályokról. Az önkormányzatok ugyanis rendeletben határozhatják meg, hogy engedélyezik-e az égetést, és ha igen, milyen feltételekkel. Nyíregyházán például ezt nem engedték meg, így a városunkban tilos a zöld hulladék égetése. A szabályok betartásának fontosságára Mókics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője hívta fel a figyelmet rádiónknak.
2: Amelyik önkormányzat nem hozott rendeletet a kerti zöld hulladék égetésről, ott tilos ezeket elégetni. Ahol engedélyezi ezt az önkormányzat, ott is csak a rendeletben meghatározott időben szabad. A tűzrakóhelynek a környékét azt meg kell tisztítani, hogy a tűz ne tudjon elszabadulni. Mindig legyen a kezünk ügyében egy szerszám, amivel kordában tudjuk tartani a tüzet, és oltóvíz is. Hogyha szeles az időjárás, halasszuk későbbi időpontra a zöld hulladék elégetését. A tüzet egyetlen percre se hagyjuk magára. Attól pedig mindenkit óva intenék, hogy falevelekkel fűtsön. Csak tönkre tesszük vele a kályhát, a kazánt és még a kémét is.
1: És most néhány szó az időjárásról. Nyíregyházán felhős, esős idővel indul a vasárnap, napközben is többfelé várható gyenge eső, zápor. A hőmérséklet csúcsértéke mindössze 16 fok körül alakul, a szél mérsékelt marad. A folytatásban hétfőn már több napsütésre számíthatunk 17 fokos maximummal, míg kettől teljesen kitisztul az ég. A jövő hét közepén és második felében száraz, napos, ám hűvös 14-15 fokos őszi időjárás várható térségünkben, hajnalban 6-7 fok közötti értékekkel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig

0: el velünk ma is a napritmusát.
1: Én mindig a Best FM-et hallgatom.
2: Jók a zenék.
3: Mindig feldobják a napomat.
4: Az autóban is mindig ez szól.
5: Munka is könnyebben megy veled.
6: Ezt szoktuk hallgatni.
7: Ti vagytok a Best.
0: Ez a 103.9 Best FM.

0: Nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik.
1: Húrlak a fa levelek, és te mindig szép vagy. Megy páron lemászok, hogy egy-két csókot adjak.
0: Imádják a legjobbakat.
2: Imádják a legjobbakat.
3: I'm in love with the shape of you.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
2: A legjobbat.
4: A 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
2: Változatosan.
5: Nem

0: Rabd el velünk ma is a nap ritmusát.
1: Én mindig a Best FM-et hallgatom.
2: Jók a zenék.
3: Mindig feldobják a napomat.
2: Az autóban is mindig ez szól.
4: Munka is könnyebben megy veled.
5: Ezt szoktuk hallgatni.
6: Ti vagytok a Best.
0: Ez a

0: sziasztok!
1: Igen, mindenből a legjobbat! A legjobbat!
2: Ez a 103.9 Best FM.
1: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

0: is kísérheted a legjobb dalokat.
1: Jók a zenék.
2: Jók a zenék.
0: A 90-es és 2000-es évek slágerei. Ez a 103.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
3: Na gyerünk!

0: Lustálk, hogy egész hétvégén a Best FM-mel. A hétvégi pihenés a legjobb, a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan.
1: El se kéne kelnem, nincs értelme. Csak mantrázom az ágyon, hogy nincs vége. Ha hívlak, ki se cseng, miért tiltottál le?

reggel 6-kor indul a napod? Indítsd velünk Simon Norberttel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap, csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Fiatal orvosok kezdték meg munkájukat a kórházban. Nyírbátori droghálózatot számoltak fel. A túlélésért küzdenek a hazai hallgazdaságok. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, már is mondom a részleteket. Idén 23 fiatal orvos kezdte meg rezidensként szakmai munkáját a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei oktatókórháznál. Az intézmény tájékoztatása szerint Eisner Éva főigazgató a napokban köszöntésre és beszélgetésre hívta a pályakezdőket. A program lehetőséget adott a személyes megismerkedésre, a képzéssel kapcsolatos tájékozódásra, és arra is, hogy a rezidensek megosszák első tapasztalataikat, írja közleményében a kórház. A találkozón a főigazgató hangsúlyozta, szeretné, ha az ifjú orvosok megtapasztalnák a feléjük forduló figyelmet, bátran megosztanák észrevételeiket és aktív részeseivé válnának a kórház szakmai életének és fejlődésének. 30 hallgatóval kezdte meg a 2026-27-es tanévet a Nyíregyházi Evangélikus Roma Szakkollégium, amely idén jubileumot ünnepel. Molnár Erzsébet intézményvezető kiemelte, valamennyi végzett hallgatójuknak munkája van, a friss diplomások számíthatnak a szakkollégium segítségére az első munkahely megszerzésében.
2: Mi nagyon boldogok és hálásak vagyunk azért, hogy 15 tanévet tudhatunk magunk mögött. Ebben a 15 tanévben fantasztikus sikereket értünk el. Az ország legkeletibb egyetemén, a Nyíregyházi Egyetemen működünk, de vannak hallgatóink a Debreceni Egyetem egészségügyi karáról is. Ez alatt a 15 év alatt körülbelül 150 diploma oklevél talált gazdára, aminek a megszerzésében mi is hatékonyan részt tudtunk venni. A hallgatóink nem csak a felzárkózás révén, de a tehetséggondozás révén és hozzájutnak a végső oklevélhez.
1: 125 földmozgást regisztráltak a Kárpát-medencében idén szeptemberben. A Hunren Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Köves-Légeti Radó Szeizmológiai Obszervatóriuma azt írta, 22 természetes eredetű földrengést és 103 bányarobbantást regisztráltak az elmúlt hónapban. Egy a lakosság által is észlelt földmozgás is történt. Szeptember 17-én egy 2,5-es magnitúdójú földrengés pattant ki, amelyet leginkább Nagykállóban és Nyíregyházán éreztek. Ismét medvét láttak Szabolcs-Szatmár-Beregben, a nagytestű ragadozó Túr Istvándi és Szatmár-Cseke külterületén figyelték meg vasárnap este, írja a Szabolcs Online. A lakosságtól fokozott óvatosságot kérnek. A portál kiemeli, hogy a feltűnő nagytestű ragadozó közvetlen fenyegetést jelent az ott élőkre és a kint dolgozókra egyaránt. Egy vadon élő medve jelenléte kiszámíthatatlan, a legfontosabb a fokozott éberség és a hatósági utasítások szigorú betartása a balesetek elkerülése érdekében. Megújult a sóstóhegyi temető székely kapuja. A létesítményt még 2008-ban építették a sóstóhegyi Igrice civil egyesület kezdeményezésére, így időszerűvé vált a restaurálása. A munkálatok az önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei temetkezési Kft. Beruházásában zajlottak. A kapu zsindely szerkezete fenyőfából készült, annak cseréje volt most a legfontosabb feladat, számol be a város honlapja. A székely kapu a sóstóhegyi temető egyik legfontosabb szimbóluma. Változás a Senior Akadémia programjában. Az eredetileg október 20-ára meghirdetett Séták a történelemben múltunk nagy kérdései és tanulságai című előadást egy héttel később október 27-én tartják meg, közölte a Nyíregyházi Egyetem. Ulrich Attila, a Történettudományi és Filozófia Intézet főiskolai docense várja az érdeklődőket. Az előadás a helyi történelem, a magyar identitás, valamint múltunk meghatározó eseményeinek kérdéseit járja körül közérthető formában. A program ingyenes. Nyírbátori droghálózatot számoltak fel a rendőrök. Az egyenruhások összehangolt akcióban egyszerre 6 helyszínen csaptak le a bűnszervezet tagjaira, összesen 7 drogdílert vettek őrizetbe. Az akcióban a készenléti rendőrség helikoptere is részt vett. A rajtaütéskor csak nem 1,5 kg kristályt, a terjesztéshez szükséges eszközöket, valamint mobiltelefonokat foglaltak le. A rendőrség őrizetbe vette a drogterjesztőket és kezdeményezték letartóztatásokat, írja a polisz.hu. Két korosztályban írta ki az MLS Szabolcs-Szatmár-Bereg területi igazgatósága a leányutánpótlás bajnokságokat erre a szezonra. Szép számmal neveztek a csapatok a pontvadászatokra, az U19-es korosztályban 9, míg az U14-es megyei bajnokságra 12 egyesület jelentkezett. A bajnokságok napokon belül elrajtolnak. Az igazgatóság azt is közölte, az U10, U12-es leánycsapatok részére szervezett regionális tornákon is több mint 20 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei egyesület jelezte részvételét. A női labdarúgás utánpótlás bázisának szélesítése érdekében létrehozott korosztályos versenyen az MLS fél évente 5 tornát szervez régiónként. Megyénkben 3 helyszínen, Kisvárdán, Csengerben és Balkányban lesznek tornarendszerű bajnoki fordulók. Nem minden településen szabad elégetni a lehullott faleveleket és a kerti zöld hulladékot. Az őszi kerti munkák idején érdemes tájékozódni a helyi szabályokról. Az önkormányzatok ugyanis rendeletben határozhatják meg, hogy engedélyezik-e az égetést, és ha igen, milyen feltételekkel. Nyíregyházán például ezt nem engedték meg, így a városunkban tilos a zöld hulladék égetése. A szabályok betartásának fontosságára Mókics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője hívta fel a figyelmet rádiónknak.
3: Amelyik önkormányzat nem hozott rendeletet a kerti zöld hulladék égetésről, ott tilos ezeket elégetni. Ahol engedélyezi ezt az önkormányzat, ott is csak a rendeletben meghatározott időben szabad. A tűzrakóhelynek a környékét azt meg kell tisztítani, hogy a tűz ne tudjon elszabadulni. Mindig legyen a kezünk ügyében egy szerszám, amivel kordában tudjuk tartani a tüzet, és oltóvíz is. Hogyha szeles az időjárás, halasszuk későbbi időpontra a zöld hulladék elégetését. A tüzet egyetlen percre se hagyjuk magára. Attól pedig mindenkit óva intenék, hogy falevelekkel fűtsön. Csak tönkre tesszük vele a kályhát, a kazánt és még a kémét is.
1: A vezetés közbeni mobiltelefon használatot ellenőrzi fokozottan a rendőrség. Az országos akció célja, hogy csökkentsék a figyelmetlenségből eredő balesetek számát. A rendőrök nem csak a telefonálást figyelik, hanem az üzenetküldést és a közösségi oldalak böngészését is. Már néhány másodpercnyi figyelemelterelés is veszélyes helyzetet teremthet, hívta fel a figyelmet Vad Róbert rendőr alezredes.
4: A járművezetés önmagában is egy komoly koncentrációt igénylő tevékenység, amely mellett kiemelt rizikófaktor a kézben tartott mobil használat. Vezetés közben mobiltelefont használni rendkívül veszélyes, ugyanis ilyenkor a sofőrök figyelme csökken és kevésbé képesek a környezetükre figyelni. Mobilozás közben jellemzően lassabban reagálnak a közvetjelzésekre, és egyes jelzőtáblákat észre sem vesznek. A telefonálásnál még kockázatosabb az üzenetírása vagy a közösségi oldalak böngészése. Használjuk ki a telefon hangvezérlési funkcióit, és a telefontartót az autóban megfelelő pozícióban helyezzük el.
1: A túlélésért küzdenek a hazai hallgazdaságok. A nyári aszály miatt 1600 hektárnyi halastó száradt ki teljesen, és több száz tonna hal pusztult el a vízhiány és a túlmelegedés következtében. Az ágazatot ért kár megközelíti a 1,5 milliárd forintot. Bár az időjárás már hűvösebbre fordult, a veszély továbbra sem múlt el. A tartós vízhiány miatt ugyanis sok halastavat még mindig nem tudnak feltölteni, mondta el rádiónknak Tim Melede, a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet ügyvezető igazgatója.
5: Még most is kritikus időszakot élünk, hiszen annak ellenére, hogy most már az aszálynak a hőhullámi szakaszával már nem szembesülünk, hiszen a hőmérséklet már viccába esett. A vízhiány, a vízszintek azok még mindig kritikusak. Ha időszakos kiszáradásról beszélünk, akkor ott még meg tudjuk menteni a tavat. Nyilván akkor is ugye a tómederben felburjánzott növényi vegetációt kezelni kell, de hogyha 2-3 éves szárazonállásról beszélhetünk, akkor nagyon komoly kontrollt kell gyakorolni, ami nem biztos, hogy már gazdaságosan megmenthető. Ilyen esetben sajnos félő az, hogy ezek a tóterületek elvesznek a termelésből.
1: És most néhány szó az időjárásról. Nyíregyházán felhős, esős idővel indul a vasárnap, a hőmérséklet csúcsértéke mindössze 16 fok körül alakul, a folytatásban hétfőn már több napsütésre számíthatunk 17 fokos maximummal, míg kettől teljesen kitisztul az ég. A jövő hét közepén és második felében száraz, napos, őszi időjárás várható térségünkben, hajnapban 6-7 fok közötti értékekkel.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik.
0: Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.

0: még csak Nyíregyházának sikerült. 103,9 MHz-en.
1: A nap 24 órájában.
0: 30 év legnagyobb slágereivel.
2: Best FM.
3: A zenecsatorna.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Jubileumot ünnepel az Evangélikus Roma Szakkollégium. Nyírbátori droghálózatot számoltak fel. A vezetés közbeni mobil használatra figyel most a rendőrség. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, a mikrofonnál Zsíros András. 30 hallgatóval kezdte meg a 2026-27-es tanévet a Nyíregyházi Evangélikus Roma Szakkollégium, amely idén jubileumot ünnepel. Molnár Erzsébet intézményvezető kiemelte, valamennyi végzett hallgatójuknak munkája van, a friss diplomások számíthatnak a szakkollégium segítségére az első munkahely megszerzésében.
3: Mi nagyon boldogok és hálásak vagyunk azért, hogy 15 tanévet tudhatunk magunk mögött. Ebben a 15 tanévben fantasztikus sikereket értünk el, az ország legkeletibb egyetemén, a Nyíregyházi Egyetemen működünk, de vannak hallgatóink a Debreceni Egyetem egészségügyi karáról is. Ez alatt a 15 év alatt kb. 150 diploma oklevél talált gazdára, aminek a megszerzésében mi is hatékonyan részt tudtunk venni. A hallgatóink nem csak a felzárkózás révén, de a tehetséggondozás révén is hozzájutnak a végső oklevélhez.
2: Nyírbátori droghálózatot számoltak fel a rendőrök. Az egyenruhások összehangolt akcióban egyszerre 6 helyszínen csaptak le a bűnszervezet tagjaira, összesen 7 drogdílert vettek őrizetbe. Az akcióban a készenléti rendőrség helikoptere is részt vett. A rendőrség őrizetbe vette a drogterjesztőket és kezdeményezték letartóztatásokat, írja a polisz.hu. A vezetés közbeni mobiltelefon használatot ellenőrzi fokozottan a rendőrség. Az országos akció célja, hogy csökkentsék a figyelmetlenségből eredő balesetek számát. A rendőrök nem csak a telefonálást figyelik, hanem az üzenetküldést és a közösségi oldalak böngészését is. Már néhány másodpercnyi figyelemelterelés is veszélyes helyzetet teremthet, hívta fel a figyelmet Vad Róbert rendőralezredes.
4: A járművezetés önmagában is egy komoly koncentrációt igénylő tevékenység, amely mellett kiemelt rizikófaktor a kézben tartott mobil használat. Vezetés közben mobiltelefont használni rendkívül veszélyes, ugyanis ilyenkor a sofőrök figyelme csökken és kevésbé képesek a környezetükre figyelni. Mobilozás közben jellemzően lassabban reagálnak a közvetjelzésekre, és egyes jelzőtáblákat észre sem vesznek. A telefonálásnál még kockázatosabb az üzenetírása, vagy a közösségi oldalak böngészése. Használjuk ki a telefon hangvezérlési funkcióit, és a telefontartót az autóban a megfelelő pozícióban helyezzük el.
2: És most néhány szó az időjárásról. Nyíregyházán felhős, esős idővel indul a vasárnap, napközben is többfelé várható gyenge eső, zápor. A hőmérséklet csúcsértéke mindössze 16 fok körül alakul, a szél mérsékelt marad. A folytatásban hétfőn már több napsütésre számíthatunk 17 fokos maximummal, míg kettől teljesen kitisztul az ég. A jövő hét közepén és második felében száraz, napos, ám hűvös 14-15 fokos őszi időjárás várható térségünkben, hajnalban 6-7 fok közötti értékekkel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig a legjobb

0: Csak 10 perc.
1: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Csak 10 perc. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Csak 10 perc. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral. Csak 10 perc. Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor. A Best FM-en.
0: Csak 10 perc. A lányok, a lányok, a lányok, angyalok. Na, kezdhetjük?
2: Nem, már én is elkezdek énekelni, abból csak gond lesz.
0: Igen, a férfiakkal csak komédiázak. Emlékszel még erre a dalra?
2: Hogyne, már.
0: Igen, hát a mi korosztályunk. Vagyis hát ugye én tisztelettel nézek a ti idősebb...
2: Nézd, gyere már pusunktól arra a torony, ezt nézzük neki az idősebb.
0: Kellemes napot kívánok a rádióhallgatóknak, a Csak 10 perc rovat indul, hát ezt a kis felvezetést, ezt nem véletlenül produkáltuk itt. Dr. Móri Gyulával beszélgetek, Szakács Tibor vagyok, szia doktor úr!
2: Szervus!
0: A szebbik felünkről fogunk most beszélgetni, a csodálatosabbik nemről, és bevallom őszintén, hogy azért lesz ennek a beszélgetésnek, és szerintem még a holnapinak is óriási üzenete, mert olyan dolgokról fogunk most beszélni, amit eddig még ebben a kontextusban szerintem én megdöbbentem, amikor csak ezt a témát felvetettük, hogy úristen, hogy erről soha az életemben nem gondoltam volna, hogy ez jön ki belőle. A hölgyekről lesz szó. A női test működésének a rejtelmeit fogjuk egy picit boncolgatni, és ne csak a hölgyek figyeljenek, mert nekünk férfiaknak is nagyon fontos információk érkeznek, jó? Miben másabb egy női test, mint egy férfi test? Én rögtön bele a in medias res, ugye?
2: In medias res, hát nézd meg. Szóval ez a rövid, de velős válasz.
0: Nem kívülről, nem kívülről tudom, akarom
2: tudom,
0: ezt.
2: Tudom, csak én is. Jó, már én már nem is lehetek vicces. Hát
0: dehogy
2: nem. Bástyártásat meg se akarják gyilkolni, hát ez már azért.
0: Igen, a hanyatló nyugat ópiumára.
2: Bizony. Na, kaptam én egy kérdést, ugorjunk már vissza ide. Nagyjából egy éve. Hogy doktor úr, a nőknek ugyanúgy kell az életmódváltást csinálni, mint a férfiaknak, és az volt a válasz, persze, nincs különbség, ugye? Hát ugyanaz az emberi test, ugyanúgy működik.
0: Hát biztos nem értél ugyanúgy válaszolni.
2: Nem, így tudtam, Tibi, nem, sosem csinálok. Nem tudtam. Tehát még egyszer mondom, a tudományos bizonyítékokban, a feldolgozásában most jöttem el oda, és most megjelent egy könyv annak kapcsán egyébként, és
0: Most mondjam, tudásod szerint ezt rosszul mondtad?
2: Igen, mostani tudásom szerint ezt rosszul mondtam. Pontosan így.
0: Ne csináld.
2: De ezt rosszul mondtam. Tehát nem lehet ma már ilyen egyszerű választ adni. Mert ez egyszerűen így és ebben a formában nem igaz. Na, nézzük az
0: még egyszer a kérdés, csak hogy a hallgatónak tiszta legyen, hogy az életmódváltásnál, a hölgyeknél ugyanúgy működnek-e a dolgok, mint a férfiaknál. A válasz akkor az volt, hogy hát persze, most azt mondjuk, vagyis nem én, hanem a doktor úr, hogy hát azért nem ennyire egyszerű.
2: Nem ennyire egyszerű, pontosan így van.
0: Na, kezdjük.
2: Na, minden nőnek hallania kell, és minden férfinak is hallania kell, mert így tudjuk megérteni a nőket. És mondom, ezeket a majd hűha dolgokat, tehát nem vagy nő, értem, de azért úgy ha rácsodálkozol, tedd meg nyugodtan. No, a nők lényegében anyagcsere ritkaságok, rejtélyek, vagy hogy fogalmazzak. A férfi anyagcsere és hormonháztartás, ezt úgy tudnám leírni, hogy egy négyfős kamara kvartett. Jó, tud zenélni. Négyfős kamara kvartett. Tehát ez a négyen, egy kamara zenekar ott.
0: A száztagú zenekar?
2: Így van, pontosan. Egy száztagú szimfonikus zenekar összetettségi szintjén vannak. Tehát csodálatos a nő, amit a természet a női testbe csomagolt, kívül belül gyönyörűek a nő. Na, csak hogy innentől kezdve nagyon nem egyszerű gyógyítani őket. Furcsa lesz, amit mondok, de egy régi rendőrvíz jut eszembe. Na. Mikor a rendőr megállít, és akkor nézi, hogy működnek-e az autódon a különböző dolgok, és akkor kapcsolatban tompítottad, jó. Fényszóró, jó. Index, jó. Nem jó. Jó. Nem jó. Jó. Nem jó. Ugye? Megvan a vicc?
0: De még mindig mosolyogok rajta. Igen?
2: Na, de pontosan ilyen ciklikusan változik a nők testének a működése. Tehát ehhez képest egy férfi egy fajik egyszerűségű test. A női szervezet viszonya a szénhidrátokhoz ciklikusan változik. És mivel a legújabb adat szerint azért ma már 70%-nál van, most már elérte a 70-t, én korábban is használtam már ezt a számot, de most már leírva is 70%-nál tartunk, egy átlag ember életében 70%-nyi energia kerül be szénhidrátból. Ez a viszony innentől kezdve rendkívül fontossá vált. Nem a zsíroktól kell félni, a szénhidrátok miatt kell aggódni, hogy egyébként alig eszünk zsírt. Az emberek pár százaléka bírja jól a szénhidrátot, de az emberek zöme csak negatív hatásokat szenved el tőle. És van egy tényező, ami a nőket különösen, fogalmazunk nagyon diplomatikusan úgy, hogy nem segíti, én inkább azt mondanám, hogy a hátrányos helyzetbe hozza. Tehát először is a szénhidrát tolerancia nagyban függ attól, hogy milyen izomtömeged van, és mennyire használod. Most kevés nő akar nagy izmokat, ugye inkább ilyen fitness átmozgató edzésekre járnak, és legtöbbször moderált formában működnek. Azaz, jóval kisebb az izomzatuk, tehát a kisebb izomzat pedig hátrányos a szénhidrát feldolgozás szempontjából. Rögtön egy baj, ugye?
0: Hát igen.
2: Nem, mert hogy férfiak annál jobban néznek ki, minél izmosabbak. Most egy nő erre gyúr, és felfújja magát, akkor már férfiak fanyalogva néznek.
0: Akkor egy női cukorbetegnél, akkor most mi van?
2: Aha, na ez az. Na, tegyük tisztában, hogy a szénhidrátra senkinek nincs szüksége, nem építőkű, nem alapanyag, nem jelző molekula, mint például a fehérje meg a zsír, kizárólag üzemanyag, semmi más. És a női nemi hormonok szempontjából zsír kell, mert minden női nemi hormon zsírkoleszterin és a koleszterin vázra épül, nem szénhidrátra. A szénhidrát nem kell semmihez. Ha nagyon sok energiára van szükséged, akkor el tudod égetni. Tehát jól jön a teljesítményhez, de semmi másra nem jó. És a női testben ebben a kérdésben semmi sem egyszerű. Ugye nézzük most meg, mert valószínűleg ők vannak többen, a fogamzóképes menstruáló nőket, és az ő szénhidrát tűrő képességüket. Képzeld el, hogy egy nő szénhidrát tűrő képessége a női ciklussal együtt változik. Azaz nem egyszerű a hölgyek helyzete, mert hétről hétre változik a szervezetük működése. Van, amikor baj csinál a szénhidrát, és van, amikor nincs ezzel igazából gondja ugyanannak a nőnek.
0: És akkor most melyik nap gyógyítsunk?
2: Na, hát, és hogy gyógyítsunk? Ebben a könyvben három furcsa megjegyzés van, és erről fogunk beszélni. Hogy a szénhidrát milyen terheket tesz a szervezetre? Anyagcsere teher, tehát ez az inzulinrezisztencia cukorbetegség, fel kell dolgozni, de emellett van egy óriási antitápanyag teher, tehát a lektinek, a fitátok, a szapolyat, és sorolhatnám ezeket az antitápanyagokat, amely más tápanyagok felszívódását gátolja, és nem pozitív a szervezetnek, és sajnos ott van a kemikáliai terhelés, rovarírtó, gyomírtó, gombaírtó, és mindenféle egyen. Ezek szinte kizárólagosan a szénhidrát tartalmú ételekhez köthetőek. Kémiai terhelésre találtam számokat, és ezt csak azért mondom el, mert elképesztően érdekes és megdöbbentő. Ugye 70%-ban ezt tesszük, kémiai terhelés ugyanazon mennyiségű kalóriabevitelhez, ha megnézzük, hogy mekkora kemikália terhelés társul, akkor szénhidrát tartalmú étkezésnél, ugye ahol alapvetően növények vannak, hiszen bennük van a szénhidrát, stb. Uh-huh. Szénhidrát alapú étkezésnél a kemikáliai terhelés minimum 1000-szeres, és van olyan anyag, amiben 1 milliószor nagyobb, mint az állati eredetű étkezésnek. És ez nem az adott növény a rossz, hanem amit mi csinálunk vele.
0: Tehát az a hölgy, aki egy picit nagyobb fókusz helyez a húsokra, mondjuk zöldségekre.
2: Igen, de a hölgyek meg inkább a zöldségek felé fordulnak, ugye? Hát most nem olyan nőies csülköt enni és sört inni, ugye?
0: Tehát hát a sörbe is van szénhidrát, tehát miért kérdezik?
2: Abba is van szénhidrát.
0: Tehát nem ihat ilyet, ja, az, de mondjuk miért az nem ehet mondjuk csülökpörköltött zöldségköröttel?
2: Hát mondjál, biztos lehet.
0: Szerintem nagyon jó, jobb, mint hogyha kenyérre leszi, nem?
2: Nem tudom, nem kérdezi ilyeneket, én erre nem tudok jó választani.
0: A hölgyeknek, hát nem szégyen, hogy csülköt eszik, hát miért lenne szégyen?
2: Dehogy lenne szégyen, csak viccelek, nem ez a jellemző. Van az inzulin érzékenységhez köthető változás a női testben, amely egy nemzetközileg elismert böjti klinikát vezető doktornőt több feljegyzését is sikerült elolvasnom. Ugyanaz a hölgy, ugyanazt a böjti kihívást, feladatot, van, hogy kisújból oldja meg, van, hogy belebukik. Mert a hölgyeknél közel sem mindegy, hogy mit, mikor csinálnak. Tehát ez egyértelműen a női hormonális ciklushoz köthető. Tudod, mikor megy legnehezebben a szénhidrátoknak az egész feldolgozása, és egyáltalán a szénhidrát, még ezzel párhuzamosan meg a szénhidrátnak való ellenállás is.
0: Nekem tegnap volt.
2: Jó, akkor te tegnap léptél be. Igen, de hát te tegnap léptél be, te, és a hölgyek mindegyike, akkor szembesül ezzel a problémával, amikor a menstruáció előtti egy hét elkezdődik. És ott minden hanyat tesik. Nem tehetnek róla. Tehát a női testre igaz szabály...
0: Azt mondod, hogy ilyen típusú hormonális változások borzalmasan kiélezetté teszik ezt a féle védekezési reflexet az emberben, a hölgyekben?

0: volna, még nagyon sok mindent szeretnék erről elmondani, hogy mert a nőknek segíteni kell. Értsék meg, hogy mi zajlik bennük, és akkor holnap folytatjuk, jó?
1: Jó, köszönjük szépen, doktor úr. Mindenkinek jó étvágyat kívánok, szép napot, jó pihen, és hallgassák vissza az adásokat a csak 10 perc.hu-n keresztül. Doktor, holnap keresünk megint. Szia-szia!
0: Szervusztok!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Teljesen megújult a rádióreklámnyíregyháza.hu. Új ajánlatok, új ötletek is, rengeteg használható tipp vállalkozóknak. Érdemes ránézni. Rádióreklámnyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Megyénkben is rengett a föld szeptemberben, megújult a sóstóhegyi székelykapu, a túlélésért küzdenek a hazai hallgazdaságok. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, már is mondom a részleteket. 125 földmozgást regisztráltak a Kárpát-medencében idén szeptemberben. A Hunren Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Köves-Légeti Radószeizmológiai Obszervatóriuma azt írta, 22 természetes eredetű földrengést és 103 bányarobbantást regisztráltak az elmúlt hónapban. Egy a lakosság által is észlelt földmozgás is történt. Szeptember 17-én egy 2,5-es magnitúdójú földrengés pattant ki, amelyet leginkább Nagykállóban és Nyíregyházán éreztek. Megújult a sóstóhegyi temető székely kapuja. A létesítményt még 2008-ban építették a Sóstó-Sóstóhegyi Igrice Civil Egyesület kezdeményezésére, így időszerűvé vált a restaurálása. A munkálatok az önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei temetkezési Kft. Beruházásában zajlottak. A kapu zsindely szerkezete fenyőfából készült, annak cseréje volt most a legfontosabb feladat, számol be a város honlapja. A székely kapu a Sóstóhegyi temető egyik legfontosabb szimbóluma. A túlélésért küzdenek a hazai hallgazdaságok. A nyári aszály miatt 1600 hektárnyi halastó száradt ki teljesen, és több száz tonna hal pusztult el a vízhiány és a túlmelegedés következtében. Az ágazatot ért kár megközelíti a 1,5 milliárd forintot. Bár az időjárás már hűvösebbre fordult, a veszély továbbra sem múlt el. A tartós vízhiány miatt ugyanis sok halastavat még mindig nem tudnak feltölteni, mondta el rádiónknak Tim Melede, a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet ügyvezető igazgatója.
3: Még most is kritikus időszakot élünk, hiszen annak ellenére, hogy most már az aszálynak a hőhullámi szakaszával már nem szembesülünk, hiszen a hőmérséklet már viccába esett. A vízhiány, a vízszintek azok még mindig kritikusak. Ha időszakos kiszáradásról beszélünk, akkor ott még meg tudjuk menteni a tavat. Nyilván akkor is ugye a tómederben felbudjánzott növényi vegetációt kezelni kell, de hogyha 2-3 éves szárazonállásról beszélhetünk, akkor nagyon komoly kontrollt kell gyakorolni, ami nem biztos, hogy már gazdaságosan megmenthető. Ilyen esetben sajnos félő az, hogy ezek a tóterületek elvesznek a termelésből.
2: És most néhány szó az időjárásról. Nyíregyházán felhős, esős idővel indul a vasárnap, napközben is többfelé várható gyenge eső, zápor. A hőmérséklet csúcsértéke mindössze 16 fok körül alakul, a szél mérsékelt marad. A folytatásban hétfőn már több napsütésre számíthatunk 17 fokos maximummal, míg kettől teljesen kitisztul az ég. A jövő hét közepén és második felében száraz, napos, ám hűvös 14-15 fokos őszi időjárás várható térségünkben, hajnalban 6-7 fok közötti értékekkel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig indul egy újabb óra

0: Best FM ma is társad a munkában.
1: Van, amiért érdemes bekapcsolni a rádiót.
0: Feldobjuk a napodat, átsegítünk a nehezebb pillanatokon. Mert ez a 103.9 Best FM. Mikor

0: 90-es és 2000-es évek slágereivel, Nyíregyháza szeretetével.
1: Az autóban csak ti szólhattok.
2: Megkapok minden infót a városról.
0: Ez a

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat. Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan. Változatosan.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Fiatal orvosok kezdték meg munkájukat a kórházban. Medve bukkant fel megyénkben, van ahol tilos kerti hulladékot égetni. Zsíros András vagyok a hírekkel. Köszöntöm Önöket, már is mondom a részleteket. Idén 23 fiatal orvos kezdte meg rezidensként szakmai munkáját a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei oktatókórháznál. Az intézmény tájékoztatása szerint Eisner Éva főigazgató a napokban köszöntésre és beszélgetésre hívta a pályakezdőket. A program lehetőséget adott a személyes megismerkedésre, a képzéssel kapcsolatos tájékozódásra, és arra is, hogy a rezidensek megosszák első tapasztalataikat, írja közleményében a kórház. Ismét medvét láttak Szabolcs-Szatmár-Beregben, a nagytestű ragadozó Túr Istvándi és Szatmár Cseke külterületén figyelték meg vasárnap este, írja a Szabolcs Online. A lakosságtól fokozott óvatosságot kérnek. A portál kiemeli, hogy a feltűnő nagytestű ragadozó közvetlen fenyegetést jelent az ott élőkre és a kint dolgozókra egyaránt. Egy vadon élő medve jelenléte kiszámíthatatlan, a legfontosabb a fokozott éberség és a hatósági utasítások szigorú betartása a balesetek elkerülése érdekében. Nem minden településen szabad elégetni a lehullott faleveleket és a kerti zöld hulladékot. Az őszi kerti munkák idején érdemes tájékozódni a helyi szabályokról. Az önkormányzatok ugyanis rendeletben határozhatják meg, hogy engedélyezik-e az égetést, és ha igen, milyen feltételekkel. Nyíregyházán például ezt nem engedték meg, így a városunkban tilos a zöld hulladék égetése. A szabályok betartásának fontosságára Mókics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője hívta fel a figyelmet rádiónknak.
3: Amelyik önkormányzat nem hozott rendeletet a kerti zöld hulladék égetésről, ott tilos ezeket elégetni. Ahol engedélyezi ezt az önkormányzat, ott is csak a rendeletben meghatározott időben szabad. A tűzrakóhelynek a környékét azt meg kell tisztítani, hogy a tűz ne tudjon elszabadulni. Mindig legyen a kezünk ügyében egy szerszám, amivel kordában tudjuk tartani a tüzet, és oltóvíz is. Hogyha szeles az időjárás, halasszuk későbbi időpontra a zöld hulladék elégetését. A tüzet egyetlen percre se hagyjuk magára. Attól pedig mindenkit óvaintenék, hogy falevelekkel fűtsön. Csak tönkretesszük vele a kályhát, a kazánt és még a kémét is.
2: És most néhány szó az időjárásról. Nyíregyházán felhős, esős idővel indul a vasárnap, napközben is többfelé várható gyenge eső, zápor. A hőmérséklet csúcsértéke mindössze 16 fok körül alakul, a szél mérsékelt marad. A folytatásban hétfőn már több napsütésre számíthatunk 17 fokos maximummal, míg kettől teljesen kitisztul az ég. A jövő hét közepén és második felében száraz, napos, ám hűvös 14-15 fokos őszi időjárás várható térségünkben, hajnalban 6-7 fok közötti értékekkel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig a legjobb

0: Csak 10 perc.
1: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Csak 10 perc. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Csak 10 perc. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral. Csak 10 perc. Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor. A Best FM-en. Csak
2: 10 perc. Nem tudom, mi történik a hölgyekkel az én környezetemben. A tegnapi műsor után, aki megállított, mindenki erről a témáról akart beszélgetni, amit a tegnapi Csak 10 perc rovatban elkezdtünk. A női test működésének rejtelmeiről volt szó. Hallgassák vissza az adásokat a csak10perc.hu-n keresztül. Megéri, és nem csak hölgyeknek. Dr. Móri Gyulával beszélgetek. Köszöntöm a rádió hallgatókat. Én Szakács Tibor vagyok. Szia, doktor úr!
3: Szervusztok.
2: Jó a téma, tetszik a hölgyeknek. Mondták azt, hogy beszéljünk erről, mert ez fontos, és hogy végre kaptak teret a műsorban, mondom, eddig is volt teretek, tehát hogy nem, eddig nem speciálisan.
3: Nem is belettél volna.
2: Hát ez, mert hogy nem, mi nem nemekre bontva beszélgetünk, és különben a tegnapi műsorban sincsenek kizárva a férfiak, mert ugye a hölgyek hormonális változások következtében, ugye a tegnapi műsornak az egyik mozzanata ez volt, hogy viszonylag nehezen tudnak ebben a szakaszban bizonyos pontokon ellenállni, mondjuk egy szénhidrát csökkentett étkezésnek, és nekik van indokuk, nekünk nincs. Tehát a férfiaknak ezt is meg kell érteni, hogy amikor anya neki kezd, és ő teszik úgy, ahogy kell, annak a rendje és módja szerint. Nekünk meg nem lehet, neki van indoka, nekünk nincs, na ebből nincs családi konfliktus, csak nálunk, de mindegy. Na jó, százszónak is egy a vége, hogy haladjunk ebbe a témakörbe tovább, mert szeretnénk egy picit jobban megérteni a hölgyeket. Engem kifejezetten az érdekel, hogy így ebben a formában hogyan lehet mondjuk sikeresen fellépni egy aktív koraiban lévő hölgynek mondjuk a cukorbetegséggel szemben.
3: Oké, okay. Tehát ezt ide fogunk eljutni, de a hölgyek védelme, most csak átlépni, nem, szeretnék elmondani a hölgyek védelmében egy mondat, amit nem gondoltam, hogy azért én ezt így meg fogom fogalmazni, de hát ezen eljött az ideje. Jobb későn, mint soha, ugye? Ezt szokták mondani. A nők minden szinten a saját hormonális rendszerük rabjai. Tehát tessék szíves lenni, így tekinteni az ő viselt dolgaikat, és ez rám is vonatkozik, hangsúlyozom. De egy kicsit több megértés kell a férfiaktól. Bizonyos szempontból igen, de nem így. Tehát nem egy ilyen ciklikus, szinte hetente változó történet. Tehát nem akarattal változnak a nők. Ilyen hirtelen és hatalmas dolgokat, amit persze a férfi meg nem ért, mert ő nem így működik. Na, itt az egész dolog, ami a nőkben történik, az az utódlás körül forog. Tehát az utód világra hozása körül forog. Ugye a női hormonokat kell egy kicsit megismernünk, bármennyire is ez nekünk férfiaknak annyira nem tűnik izgalmasnak, de majd rá fogunk jönni, hogy ez mégiscsak az. Ugye ebben az esetben van egy ilyen progeszteron nevű hormon, ezt kell górcső alá venni. A progeszteronnak mi a lényege, hogy előkészíti a terhességet. Ez a hormon természetes, most figyelj Tibi, természetes, nem betegséghez kötött inzulin rezisztenciát hoz létre a nőkben minden hónapban. Érted ezt a mondatot?
2: Az is, aki nem lesz ilyen, az is.
3: Tehát aki nem beteg, hanem maximálisan egészséges nő, aha, az minden hónapban ennek a hormonnak a hatására bizony egy időre inzulin rezisztensé válik. Tehát a nőkben van természetes inzulin rezisztencia. Ennek célja van tudnélik. Mikor magasabb a szintje ennek a hormonnak? Egy héttel a menstruáció előtt, erről már beszéltünk. Na, nézzük a ciklust, mert a nőknek ez fontos. Az első fázisban ugye van ez a tüszőérés, és aztán majd kilökődik a petesejt, és utána marad egy üres tűző, sárga testnek hívják, mindegy. Ez termeli a rengeteg progeszteront. Miért? Azért, mert mert senki nem tudja, hogy lesz terhesség vagy nem. De a természet a nőt, annak ellenére, hogy lehet, hogy nem lesz, akkor is azt mondja, hogy már pedig havonta felkészíti az esetleges terhességre. És ez inzulinrezisztensé teszi, mert hogy mi a lényeg az inzulinrezisztenciának? Hogy több lépésben, de az a lényeg, hogy zsírfelhalmozódás történik. Ugye az inzulinrezisztensek elkezdenek elhízni. Cukorbetegek még jobban.
2: És hát mi ez van a lényeg. Vékony hölgyekkel? Hát nem igaz,
3: a vékony hölgyeknek is ugyanez a feladata ennek a hormonnak. Tehát ennek a hormonnak az a feladata, hogy bizony körülbelül egy hetes intervallumban, de inzulinrezisztensé tegye a hölgyek szervezetét. Csak hogy, és most jön az, amit a hölgyek nagyon jól ismernek. Hogy, mert ennek a hormonnak van egy másik hatása. Most gondolj már bele, Tibi, így is borúz, mint a kuglibábú össze-vissza az életmódváltásodban. Akkor képzeld már el, hogy hetente növekszik az inzulinrezisztenciát szintje, majd visszaesik, és várjál, mert ugyanez a hormon kiemelten fokozza az éhséget.
2: Szegények.
3: Na hát ez az.
2: Mert hogyha én tehát... ilyet csinálok, az oké, férfiként, tehát akkor ez nálam tulajdonképpen ez csak egy ilyen gyengeségi probléma, de a hölgyeknél ez nem, hanem náluk viszont a szervezetük működéséből fakad ez.
3: Pontosan így van. Inzulinrezisztensé válnak, és éhessé. És ez nem véletlen, hanem lehet, hogy lesz terhesség, és arra készülnek föl. De ők ezt nem tudják szabályozni. Most gondolj már bele, hogy küzdesz valami
2: ellen. Hogy tudják ezt megállni? Hát én ezt nem értem.
3: Na, innentől kezdve kezd el őket csodálni.
2: Hát ahhoz mekkora önuralom kell már, hogy én nem csak éhes vagyok, hanem maga a szervezetem is tulajdonképpen sóvárog azok után, a dolgok után, de hormonálisan igényli, és itt van a probléma.
3: Így van, tehát gondolj már bele abba, hogyha neked vannak ilyen belülről mondjuk bélflóra motivált eldőléseid, nevezzük így őket, de a hölgyeknek még van a flórájuk, meg van az ide-oda ugráló hormonjaik, és a képességeik, és a vágyaik hétről hétre változnak.
2: Én most ezt megválaszolom, Gyula. Hogy mi miatt van az, hogy a férfiak egyre jobban ebbe az irányba tartanak. Azért, mert a hölgyek vizeletével tulajdonképpen bejut a talajvízbe is az ilyen típusú hormon, amit ugye nem képes egy víztisztító rendszer, semmilyen rendszer kiszűrni. Mi ezt isszuk, most már látható módon a férfiak is nőiesednek, növekszik a mell, egyre több női nemi hormont kapunk, és ezáltal, most állj, de hülyeséget beszélek?
3: Nem beszélsz hülyeséget, de ez a...
2: De bennünk nem indít el ilyen típusú változásokat?
3: Nem, mert benned nincs meg a női működésnek a szervei.
2: Az oké, hogy én lusta vagyok, de a férfiaknak egy részén ez látható jelei vannak azért.
3: Hát... Azt én értem, és ebben igazad van, csak mégsem egy ilyen ciklikus ráncigálást hoz az életedben, mert ez egy mérgezés, egy terhelés, attól függ, hogy mikor mennyit kapsz, lehetnek hatásai, egyetértünk.
2: Én visszaemlékszem arra is, hogy amikor az életmódváltásról beszéltünk, te azt mondtad, hogy itt nem ilyen típusú törvényekre van szükség, hanem hormonjainknak kell tudni parancsolni, és ezt mondtad a férfiakra és a hölgyekre is.
3: Igen, így van. Tehát a hormonális változásainkat kell saját szolgálatunkba állítani. Tehát van ez a nagyon magas progeszteron hormon tartalmazó női időszak, amikor inzulinrezisztencia van, és szénhidrát intolerancia. Ilyenkor egy női szervezet még annyi szénhidrátot sem bír feldolgozni, mint korábban, egy héttel azelőtt, nem évekkel korábban. És akkor gondolj bele, ha még addig már akkor sem bírta jól, mert volt már inzulinrezisztenciája alapból, akkor ez a hormonális plusz inzulinrezisztencia növekedés még ráépül. Tehát mindenképpen romlik abban a hétben az állapota. És ami a legszörnyűbb, ami az éhség miatt van, sőt, nem csak éhség, mert nem mindegy, mit teszik. Tehát ilyenkor a nő sokkal jobban kívánja a szénhidrátot. Tehát ez egy teljes káosz, Tibi. Ez egy teljes káosz.
2: Hát, le a kalappal előttük. Bevallom őszintén.
3: És tőlem ilyet nagyon ritkán fogsz hallani. de azt mondják nálam sokkal hozzáértőbbek. Hogyha valaki egy nagyon szorosan követett életmódváltást csinál, és azt bírja, akkor nem kell foglalkoznia ezekkel a ciklusokkal. De ha nem bírja, vagy bizonyos időszakban bírja, nem bírja, és nem tudja, mitől van, akkor böjti időszakot erre a menstruáció előtti egy hétre semmiképpen nem kell, hosszabbat semmiképpen nem kell tenni, egy napot ki fog bírni. Mert ha hosszabbat teszel, ezerszer nehezebb, mint bármikor máskor, tedd a ciklus másik részére, és gyönyörűen meg fogod tudni csinálni. Sőt, azt mondja egy hozzáértő kolléganő, aki kizárólag nőkkel dolgozik, és ezt el kell ismerni, mert gyakorlati tapasztalat és társai, hogy ebben a menstruáció előtti egy hétben, ha minimális szénhidrát bevitelt pár napra engedélyez a betegeinek, természetesen nem tumorosoknak, stb. Tehát nem ahol az élet a tét, hanem egyszerűen csak egy életmódváltó hölgynek, akkor ezek a premenstruációs tünetek eltűnnek, vagy enyhülnek. Na most így eddig nem mond neked semmit, de ha azt mondom, hogyha ebben az időszakban, még egyszer mondom, nem ész nélküli, minimális, és közel sem mindegy, hogy milyen forrásban, talán erről is beszélünk valamikor, engedsz nekik minimális szénhidrátbevitelt a hölgyeknek ebben az időszakban, akkor fejfájás csökken vagy elmarad, fáradékonyság csökken vagy elmarad, almászavar csökken vagy elmarad, bőrkiütések, ezek az aknék megjelenése csökken vagy elmarad. Tibi, most figyelj, ingerlékenység csökken vagy elmarad, hangulatingadozás csökken vagy elmarad, libidó csökkenés csökken vagy elmarad.
2: Ma veszek nápolyt.
3: A nápolyi pont nem jó, de megint sikerült. Hát, a szakács a lényeget megfogta. Na, én azt kell mondjam záró gondolatként, hogy ugye látod most már, hogy mennyire nem egyszerű önnek, egy picit neki
2: hát
3: is lehet
2: egyáltalán
3: megértőbbek.
2: Tulajdonképpen a hónap egyik részét gyógyítják a hónap másik részével.
3: Aha. Igen, egyet előre, egyet hátra, és nehezebben haladni. Igen.
2: Sokkal nehezebben, mint nekünk. Na jó, oké, letelt az időnk, jövő héten folytassuk. Engem ez a téma nagyon érdekel. Remélem önöket is, ha igen, akkor tartsanak velünk akkor is. Doktor úr, köszönjük
3: szépen. Jó, akkor hozok jövő hétre a hölgyek másik csoportjáról anyagokat, amely arról szól, hogy mi történik akkor, ha menopauzába lépnek. Megoldódik vajon?
2: Na, erre kíváncsi leszek. Köszönjük szépen.
3: Nagyon szívesen.
2: Szia.

0: eddig csak Nyíregyházának sikerült. 103,9 MHz-en.
1: A nap 24 órájában.
0: 30 év legnagyobb slágereivel.
2: Best FM.
3: A zenecsatorna.

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez is csak egy nap, nem a világ vége, a kedvedet letölje.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei, változatosan.

0: Kapd el velünk ma is a napritmusát.
1: Én mindig a Best FM-et hallgatom.
2: Feldobják a napomat.
3: Az autóban is
2: nem lesz panorámás a
4: csodát. De lehet saját munkaiskat könnyebben megy veletek. A Csempés kertnél új hőszigetelt irodakonténerek készletről. Acélváz, ablak, világítás, linoleumpadló. Már 1 050 000 plusz áfától. Csempés kert, Nyíregyházi út 19. Csempekert.hu. Nem palota, iroda. Akár holnapra.
5: Kellene néhány friss marketing ötlet a vállalkozáshoz? Érdemes rákattintani az új oldalunkra. Rádióreklámnyíregyháza.hu.
6: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
7: Jubileumot ünnepel az Evangélikus Roma Szak Kollégium. Nyírbátori droghálózatot számoltak fel. A vezetés közbeni mobil használatra figyel most a rendőrség. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, a mikrofonnál Zsíros András. 30 hallgatóval kezdte meg a 2026-27-es tanévet a Nyíregyházi Evangélikus Roma Szak Kollégium, amely idén jubileumot ünnepel. Molnár Erzsébet intézményvezető kiemelte, valamennyi végzett hallgatójuknak munkája van, a friss diplomások számíthatnak a szakkollégium segítségére az első munkahely megszerzésében.
8: Mi nagyon boldogok és hálásak vagyunk azért, hogy 15 tanévet tudhatunk magunk mögött. Ebben a 15 tanévben fantasztikus sikereket értünk el, az ország legkeletibb egyetemén, a Nyíregyházi Egyetemen működünk, de vannak hallgatóink a Debreceni Egyetem egészségügyi karáról is. Ez alatt a 15 év alatt kb. 150 diploma oklevél talált gazdára, aminek a megszerzésében mi is hatékonyan részt tudtunk venni. A hallgatóink nem csak a felzárkózás révén, de a tehetséggondozás révén is hozzájutnak a végső oklevélhez.
7: Nyírbátori droghálózatot számoltak fel a rendőrök. Az egyenruhások összehangolt akcióban egyszerre 6 helyszínen csaptak le a bűnszervezet tagjaira, összesen 7 drogdílert vettek őrizetbe. Az akcióban a készenléti rendőrség helikoptere is részt vett. A rendőrség őrizetbe vette a drogterjesztőket és kezdeményezték letartóztatásokat, írja a polisz.hu. A vezetés közbeni mobiltelefon használatot ellenőrzi fokozottan a rendőrség. Az országos akció célja, hogy csökkentsék a figyelmetlenségből eredő balesetek számát. A rendőrök nem csak a telefonálást figyelik, hanem az üzenetküldést és a közösségi oldalak böngészését is. Már néhány másodpercnyi figyelemelterelés is veszélyes helyzetet teremthet, hívta fel a figyelmet Vad Róbert rendőralezredes.
9: A járművezetés önmagában is egy komoly koncentrációt igénylő tevékenység, amely mellett kiemelt rizikófaktor a kézben tartott mobil használat. Vezetés közben mobiltelefont használni rendkívül veszélyes, ugyanis ilyenkor a sofőrök figyelme csökken és kevésbé képesek a környezetükre figyelni. Mobilozás közben jellemzően lassabban reagálnak a közvetlenjelzésekre, és egyes jelzőtáblákat észre sem vesznek. A telefonálásnál még kockázatosabb az üzenetírása, vagy a közösségi oldalak böngészése. Használjuk ki a telefon hangvezérlési funkcióit, és a telefontartót az autóban a megfelelő pozícióban helyezzük el.
7: És most néhány szó az időjárásról. Nyíregyházán felhős, esős idővel indul a vasárnap, napközben is többfelé várható gyenge eső, zápor. A hőmérséklet csúcsértéke mindössze 16 fok körül alakul, a szél mérsékelt marad. A folytatásban hétfőn már több napsütésre számíthatunk 17 fokos maximummal, míg kettől teljesen kitisztul az ég. A jövő hét közepén és második felében száraz, napos, ám hűvös 14-15 fokos őszi időjárás várható térségünkben, hajnalban 6-7 fok közötti értékekkel.
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig

Jó reggelt, 8 óra után, hogy aludtunk, hogy telt a hétvége, jaj, hát még itt a mai nap, úgyhogy semmiképpen nem fogom elvenni senkinek a kedvét, a hűvös reggeleket pedig melegítsük be majd jó programokkal, én pedig a legjobb zenékkel itt a Best FM-en. Rádiózom velem egészen kettőig. 1975, we brought you an album with a song.

rádió csajos reggelre ébredni is nagyon jó lehet. Az Envók dala szólt itt nálunk 4:49-kor a legjobb zenék között. Hát odakint érezhetően hűvösebb a reggel és a levegő így október közepén, és nagyon csendesség is van, legalábbis én ezt tapasztalom, ilyenkor lassabban indul be az élet. Viszont nagyon sok helyen azért a friss húsleves vagy a péksüteménynek az illatát lehet már érzékelni, és persze nagyon sok helyen van még nyugalom és csend, és van, aki még csak most húzza magára a takarót egy picikét, hogy én még aludni akarok. A vasárnap tökéletes időzítés arra egyébként, hogy hagyjuk pihenni a gyerekeket, ne kopogjunk, ne nyissunk rájuk, és tényleg a töltődést maximálisan biztosítsuk nekik. Egyébként az ilyen reggeleken talán nem is kell túl nagy dolgokra gondolni, hát elég egy jó kávé, egy tea, vagy csak úgy egyszerűen leülni a konyhában, az asztal mellé, és úgy elmélázni, hogy hogyan is fog telni még a nap hátra levő része. Nagyon jó programtervezgetést kívánok egyébként, nekem is lesznek programjaim, és a zenei blokkot tekintve pedig tempósabbal megyünk tovább egy picikét, így a vasárnapi válogatásom között azért a legjobb zenék itt sorakoznak, és hogy látom a TNT biztos, hogy fog jönni, mint ahogy a Soul to Soul dala is.

Black csapatával lehet mondjuk itt együtt kávézni és készülődni a konyhában, nyugodt autózást kívánva mindenkinek. Ember a vasárnapi reggeli órákban tényleg az a tapasztalat, hogy nem igazán bőgnek fel a motorok, ha csak éppen nem a szomszéd fiú brugatja, ugye szoktam neki is mondani, hogy jaj, Sanyi, hát óvatosabban itt a gázpedállal, mert hogy ilyenkor még nagyon sokan aludhatnak. Viszont ahogy én nyitottam reggel az ablakot, olyan mosolyogva néztem egy fiatalembert, aki egy szár rózsával sétált már valahová, egy nagyon kis laza masnival átkötve mindez, és gondoltam is magam, hogy milyen romantikusan ébredhet majd az a hölgy, akihez éppen siet. Hát ha látunk hasonló ilyen jeleneteket, az mindenképpen megér azért egy kis óvatos összegzést a fejünkben, hogy vagy de jó lenne nekünk is kapni, vagy azért vannak még úri emberek és gavallérok, feltételezem Nyíregyháza utcáin. Hát ha tapasztaltak már ilyen kis mutatkozást, akkor akár ezt is nyugodtan meg lehet nekem írni. Én Zentai Edit vagyok, a legjobb zenékkel egészen kettőig itt, a 103.9-en, amikor is a Nox dala előtt Dante Thomas érkezik.

szépen haladunk 3:49 felé, és tudták-e például, hogy 1891-ben pontosan ezen a napon nyílt meg Stockholmban a Skansen? Egyébként ez a világ legrégebbi szabadtéri néprajzi múzeumaként ismert, vagyis amikor mi azt mondjuk, hogy menjünk ki a Skansenbe, annak bizony elég komoly története van. De október 11-e az űrkutatás történetében is egy nagyon érdekes dátum, ugyanis 1968-ban ezen a napon indult el az Apollo 7, az első sikeres emberes Apollo küldetés, 16 évvel később pedig 1984-ben pedig Catherine Sullivan, amerikai astronauta történelmet írt, ugyanis ő lett az első amerikai nő, aki kilépett a világűrbe. És itt van egy kis magyar vonatkozás, és 2001. október 11-én adták át újra a forgalomnak a Mária Valéria hidat Esztergom és Párkány között. Szóval, ha ma valaki azt kérdezi, hogy mi történt október 11-én, akkor lehet válaszolni, hogy volt itt múzeumnyitás, léghajózás, űrséta, Apollo program és még egy szép magyar híd története is. Azért ez nem rossz így egy egyetlen októberi napra. A legjobb zenék pedig a folytatásban hozzánk jönnek, aztán András is készül a friss hírekkel, majd pontban 9-kor.

Mi pedig az év 284. napját is lehet akár ünnepelni, vagyis hogyha valaki úgy érzi így ma reggel, hogy hű, de gyorsan elment ez az év, hát akkor van egy jó hírem, mert hogy tényleg gyorsan megy, ugyanis 81 nap van hátra ebből az évből, hogy durranjanak a pezsgők, és majd készüljünk a karácsonyra. Remélem, ezt mindenki tartalmasan fogja eltölteni. Friss hírek viszont jönnek aktualitásokkal.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Mennyibe kerül ma egy rádiós kampány Nyíregyházán? Konkrét kampánykalkulációkat is mutatok a megújult radioreklamnyiregyháza.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Megyénkben is rengett a föld szeptemberben. Megújult a sóstóhegyi székelykapu. A túlélésért küzdenek a hazai hallgazdaságok. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, már is mondom a részleteket. 125 földmozgást regisztráltak a Kárpát-medencében idén szeptemberben. A Hunren Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Köves-Légeti Radószeizmológiai Obszervatóriuma azt írta, 22 természetes eredetű földrengést és 103 bányarobbantást regisztráltak az elmúlt hónapban. Egy a lakosság által is észlelt földmozgás is történt. Szeptember 17-én egy 2,5-es magnitúdójú földrengés pattant ki, amelyet leginkább Nagykállóban és Nyíregyházán éreztek. Megújult a sóstóhegyi temető székely kapuja. A létesítményt még 2008-ban építették a Sóstó-Sóstóhegyi Igrice civil egyesület kezdeményezésére, így időszerűvé vált a restaurálása. A munkálatok az önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei temetkezési Kft. Beruházásában zajlottak. A kapu zsindely szerkezete fenyőfából készült, annak cseréje volt most a legfontosabb feladat, számol be a város honlapja. A székely kapu a Sóstóhegyi temető egyik legfontosabb szimbóluma. A túlélésért küzdenek a hazai hallgazdaságok. A nyári aszály miatt 1600 hektárnyi halastó száradt ki teljesen, és több száz tonna hal pusztult el a vízhiány és a túlmelegedés következtében. Az ágazatot ért kár megközelíti a 1,5 milliárd forintot. Bár az időjárás már hűvösebbre fordult, a veszély továbbra sem múlt el. A tartós vízhiány miatt ugyanis sok halastavat még mindig nem tudnak feltölteni, mondta el rádiónknak Tim Melede, a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet ügyvezető igazgatója.
3: Még most is kritikus időszakot élünk, hiszen annak ellenére, hogy most már az aszálynak a hőhullámi szakaszával már nem szembesülünk, hiszen a hőmérséklet már viccába esett. A vízhiány, a vízszintek azok még mindig kritikusak. Ha időszakos kiszárulásról beszélünk, akkor ott még meg tudjuk menteni a tavat. Nyilván akkor is ugye a tómederben felburjánzott növényi vegetációt kezelni kell, de hogyha 2-3 éves szárazonállásról beszélhetünk, akkor nagyon komoly kontrollt kell gyakorolni, ami nem biztos, hogy már gazdaságosan megmenthető. Ilyen esetben sajnos félő az, hogy ezek a tóterületek elvesznek a termelésbe.
2: És most néhány szó az időjárásról. Nyíregyházán felhős, esős idővel indul a vasárnap, napközben is többfelé várható gyenge eső, zápor. A hőmérséklet csúcsértéke mindössze 16 fok körül alakul, a szél mérsékelt marad. A folytatásban hétfőn már több napsütésre számíthatunk 17 fokos maximummal, míg kettől teljesen kitisztul az ég. A jövő hét közepén és második felében száraz, napos, ám hűvös 14-15 fokos őszi időjárás várható térségünkben, hajnalban 6-7 fok közötti értékekkel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
5: Add is köszi a híreket, és akkor mondom, hogy ebben az órában micsoda zenei kis csemmegéket fogunk tudni itt élvezni George Michael-el. De érkezik Melanie C, és megtudjuk azt is, hogy milyen egy csepp a tengerben. A jazz meg az nagy dala ezután érkezik itt a Besten.

0: szeretem, hogy a Best FM kínálatában az egykori nagy slágerektől a mai kedvencekig minden megtalálható. A Best FM egy igazán változatos rádió.
1: Éva vagyok, és egész nap ezt a rádiót hallgatom. Állandóan szól, jók a zenék, én nagyon meg vagyok vele elégedve.
2: Nem vagy egyedül, most is veled vagyunk, mert ez a 103.9 Best FM.

És a Too Funky-t a Best FM-en a legjobb zenék között kívánok. Nagyon szép reggelt mindenkinek, és biztos, hogy érzékeljük azt, hogy azért így október közepén tényleg most már a reggeli órák hűvösebbek, rövidülnek a nappalok. Ez az egyik oka annak is, hogy reggelente azért egyre később lesz igazán világos, és egyre nagyobb a kísértés, hogy még maradjunk legalább 5-10 percig az ágyban, és milyen jó, hogyha ezt meg tudjuk tenni így a vasárnap, mert nem kell rohanni, mondjuk dolgozni, vagy éppen a gyerekekkel iskolába, óvodába menni, úgyhogy mindenképpen a pihenésé legyen itt a főszerep a délelőtti órákban. Jó készülődést kívánok mindenkinek az ebédhez, a reggelihez, és közben pedig hallgassák a legjobb zenéket itt a Best FM-en, mert hogy Jay-Z és Beyoncé már is itt van a folytatás.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Ezekre a zenékre nőttem fel, és itt mindent hallgatok. Veletek mindig jobban indul a reggelem, és imádom a műsorvezetőket hallgatni.
0: Best FM. A legjobb zenék.

0: Melanie C. után jön a tűzvarázsló, na azért óvatosan a tűzzel, és mondjuk most már itt a grillpartiknak az időszaka is lassan véget érnek, ám bár sokan merészek, hogy ilyenkor is nyugodtan kirakhatják még a bográcsot, vagy éppen süthetünk szalonnát, de jól tud esni, főleg a téli időszakban is. Én amikor nem csak a halászléfőzést látom, hanem azért vannak merészek, akik úgy gondolják, hogy téli kabátban is simán ki lehet menni egy kicsikét grillezni. Hát bátra ki a szerencse, szoktam mondani, és ez tényleg meg is állja a helyét. Hát közeleg az óra átállítás, kérem szépen, ugye október 11-én már tényleg érezhető, hogy mindez itt van és itt toporog. Egyébként az Európai Unióban jelenleg továbbra is október utolsó vasárnapján történik majd az átállás, de természetesen erről mi is beszámolunk itt a Best FM-en, a legjobb zenék között pedig az East of Base jön, Eros Ramazzotti jön, Dr. Béres marad, jön a tűzvarázslóval, amit valamikor még a V-motoroktól hallhattunk, egy picikét átdolgozva, új kötösben szólít nálunk a legjobb zenék között.
1: Dr. Béres!
2: My name is Victor, you can take a picture.

Hétvégén is a legjobb hangulatban a Best FM-mel. A kikapcsolódásban ma is veled vagyunk a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan.

Jó, ha itt vagy, ez volt Filó dala itt a Best FM-en a legjobb zenék között, és én nagyon szeretem, hogyha mindenki itt van. Aki itt van, nyújtsa fel a kezét nyugodtan, hogy itt vagyunk, halljuk és élvezzük a legjobb zenéket itt a 103.9-en. Útinformációim vannak, mert hogy többek között a Vasvári Pál utcán, ugye itt még mindig tart a körforgalomnak a kiépítési munkafázisa, amiből adódóan a Vasvári Pál utcán jelzőlámpás forgalom irányítás mellett azért lehet haladni, ilyenkor jobban, mint hétköznap, de most egyelőre hétvége van, úgyhogy ennek tudatában szuper kis vasárnapi napot kívánok mindenkinek. Napszemüveg nem árt, ha rajtunk van, volt is a héten egy baleset, zebrán ütöttek el egy hölgyet, mégpedig kedden délután, ha jól tudom, egyébként a hölgy súlyos sérülések gyanújával kórházba is került, és mondom, hogy melyik zebra volt ez, itt a Korányi Frigyes utcában, tudjuk, ott a Bánki Donát iskola előtt, ott van egy kijelölt gyalogátkelő hely egyébként, ahol mindig nagyon sok diák is megáll, és figyelmesen várják, hogy megálljanak az autósok. Itt most egy középkorú hölgy ment volna át az iskola felől, át a másik oldalra, és a Sóstó irányából jött egy autó, aki sajnos elgázolta, és a sofőr azt mondta, hogy a nap teljesen elvakította, és nem vette észre időben a gyalogost. Hát a baleset körülményeiről egyelőre további hivatalos részleteket nem közöltek, viszont tényleg, ha ilyen van, akkor még óvatosabban menjünk és lassítsunk. Hát dudáljanak mögöttünk, de ne történjen ilyen jellegű tragédia. Jó utat kívánok mindenkinek, és balesetmentes közlekedés. Ez a legfontosabb. Érosz Ramazzotti dala jön, itt a legjobbak között.

mindjárt 10 óra van, és köszönöm Erzsikének az írását, aki azt írta nekem, hogy néha a legjobb program az, hogy nincs program, és mennyire igaza van. Kellenek a pihenő idők, csak úgy, így vasárnapi napra is, amikor mondjuk egész nap pizsibe vagyunk, nem megyünk sehová, folytatjuk a sorozatunkat, vagy éppen előkerül valami szuper kis könyv, amivel be lehet majd kuckózni, de egy kis séta nagyon fontos, minden nap kell a mozgás, mert hogy én hiszem, hogy csak így tudunk este jól aludni, hogyha belefér egy kis fárasztó tendencia is a napba. 10 órakor mindjárt a hírek érkeznek, a következő óra zenei csemegét, pedig ahogy elnézem, hát bizony jó dalokkal fogok készülni. Black Eyed Peas, jön Kelly Clarkson, és jön a Well Hello dala, és Craig Davidnek is hozom majd az egyik legjobb dalát itt a Besten.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Nem lesz panorámás sarokirodád, de lehet saját munkatered építkezés nélkül. A Csempe és Kertnél új, hőszigetelt irodakonténerek készletről. Acélváz, ablak, világítás, linoleumpadló. Már 1.050.000 plusz áfától. Csempe és Kert, Nyíregyházi út 19. Csempekert.hu. Nem palota, iroda. Akár holnapra.
2: Teljesen megújult a rádióreklám nyíregyháza.hu. Új ajánlatok, új ötletek is, rengeteg használható tipp vállalkozóknak. Érdemes ránézni. Rádióreklám nyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Fiatal orvosok kezdték meg munkájukat a kórházban. Medve bukkant fel megyénkben, van ahol tilos kerti hulladékot égetni. Zsíros András vagyok a hírekkel. Köszöntöm Önöket, már is mondom a részleteket. Idén 23 fiatal orvos kezdte meg rezidensként szakmai munkáját a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei oktatókórháznál. Az intézmény tájékoztatása szerint Eisner Éva főigazgató a napokban köszöntésre és beszélgetésre hívta a pályakezdőket. A program lehetőséget adott a személyes megismerkedésre, a képzéssel kapcsolatos tájékozódásra, és arra is, hogy a rezidensek megosszák első tapasztalataikat, írja közleményében a kórház. Ismét medvét láttak Szabolcs-Szatmár-Beregben, a nagytestű ragadozó Túr Istvándi és Szatmár-Cseke külterületén figyelték meg vasárnap este, írja a Szabolcs Online. A lakosságtól fokozott óvatosságot kérnek. A portál kiemeli, hogy a feltűnő nagytestű ragadozó közvetlen fenyegetést jelent az ott élőkre és a kint dolgozókra egyaránt. Egy vadon élő medve jelenléte kiszámíthatatlan, a legfontosabb a fokozott éberség és a hatósági utasítások szigorú betartása a balesetek elkerülése érdekében. Nem minden településen szabad elégetni a lehullott faleveleket és a kerti zöld hulladékot. Az őszi kerti munkák idején érdemes tájékozódni a helyi szabályokról. Az önkormányzatok ugyanis rendeletben határozhatják meg, hogy engedélyezik-e az égetést, és ha igen, milyen feltételekkel. Nyíregyházán például ezt nem engedték meg, így a városunkban tilos a zöld hulladék égetése. A szabályok betartásának fontosságára Mókics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője hívta fel a figyelmet rádiónknak.
4: Amelyik önkormányzat nem hozott rendeletet a kerti zöld hulladék égetésről, ott tilos ezeket elégetni. Ahol engedélyezi ezt az önkormányzat, ott is csak a rendeletben meghatározott időben szabad. A tűzrakóhelynek a környékét azt meg kell tisztítani, hogy a tűz ne tudjon elszabadulni. Mindig legyen a kezünk ügyében egy szerszám, amivel kordában tudjuk tartani a tüzet, és oltóvíz is. Hogyha szeles az időjárás, halasszuk későbbi időpontra a zöld hulladék elégetését. A tüzet egyetlen percre se hagyjuk magára. Attól pedig mindenkit óva intenék, hogy falevelekkel fűtsön. Csak tönkre tesszük vele a kályhát, a kazánt és még a kémét is.
3: És most néhány szó az időjárásról. Borult, hűvös időnk van. Nyíregyháza környékén a délutáni órákban is többfelé számíthatunk kisebb esőre, záporra. A hőmérséklet legfeljebb a 16 fokot éri el, a légmozgás viszont gyenge marad. A folytatásban hétfőn fokozatosan felszakadozik a felhőzet és 17 fokig melegszik a levegő. Kedtől sokat süt majd a nap, ami mellett csapadékmentes, de hűvösebb időre van kilátás. A hét közepén 14-15 fok körüli csúcsokkal. Ezek voltak legfrissebb híreink itt a Best FM-en. További kellemes pihenést kívánok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig

perccel csodás napot kívánok mindenkinek. Fúrunk, faragunk, főzünk, tanulunk, pakolunk, ki mit csinál, meg lehet nekem írni. Én várom a Messengeren az üzeneteket, én Zenta Jelit vagyok, Tom Novival pedig indul ez az óra, aztán jön a Solvév, a Black Eyed Peas, Pápa Joci is itt lesz a legjobb zenék között, és remélem ön is. Ez a Best FM, szólnak a legjobb zenék.

És természetesen a mai névnaposokról sem feledkezem meg. Október 11-én a Brigittákat köszöntjük elsősorban, de ünnepelhet ma Andor, Bruno, Celina vagy Celina, Mária Sándor, Tassziló, és még nagyon sok más név képviselője is, úgyhogy ha a családban, baráti társaságban a szomszédasszony éppen Brigitta, akkor jöhet egy nagy ölelés, egy hívás, egy üzenet, vagy egy személyes kis meglepetés, mindenképpen örülni fognak neki, majd Isten éltesse a Brigittákat, legyen nagyon szép, vidám és szeretetteli ez a vasárnapi nap, és persze, hát köszöntjük a születésnaposokat is, nagyon fontos őket is megemlíteni, ha vannak az ismeretségi körében, akkor akár általam is lehet nekik üzenni. Egyébként ma nagyon különleges nap van, a lánygyermekek nemzetközi napja is október 11-én, na hát erről lesz néhány kis gondolatom, személyes is, és hogy miért is tartjuk, na ennek is utána járok. A legjobb zenék

egyik között, hogy vagyunk, hogy ébredtünk, hogy telik a délelőtt, jó úton lévőséget mindenkinek, és a parkolással óvatosan, főleg a piacok környékén, gondolok itt a régiség piacokra, ahol azért mindig nagy az élet, és így is van ez rendjén, én is szeretem a hangulatát, nézelődök, nosztalgiázom, rengeteg olyan jó érzést tud bennem kelteni, ha olyan tárgyat látok, ami emlékeztet mondjuk a gyerekkoromra. Ezzel sokan így vagyunk, és érdemes még beszerezni mondjuk olyan kellékeket, amitvel föl tudjuk dobni a lakásunkat, netán egy olyan társas játékot, sakkészletet, a múltkoriban láttam egy ilyen kis készletet is, nem vettük végül meg, de jó volt nosztalgiázni ez irányba is. Viszont ott az irányt tartsuk be, mert nagyon nem mindegy, hogy hová parkolunk, garázsok elé nem szerencsés, ugye, és tartsuk a menet irányban történő kis parkolást is, mert a szabályokra figyelni kell. Ja, ha már szabályok, tudjuk a parkolási zónákat, hogy október 1-től ugye több utca is fizetőssé vált, aminek a türelmi ideje, mármint az ott lévőségnek, az hamarosan lejár, úgyhogy egyelőre még egy ilyen kis papírkával figyelmeztetik az autósokat, de hamarosan bizony büntetni is fognak. Hogy pontosan hol kell résen lenni, na ezt is el fogom majd mondani, de egyébként nyugodtan lehet már olvasgatni az oldalunkról, bestfmnyiregyháza.hu. No, én zenélek, Craig David előtt jön a Well Hello, és a Zuhany belém, itt a legjobb zenék között.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Nagyon tetszik ez a változatosság, ami így a fenékben van, úgyhogy mindenképpen.
2: Egész nap kiforzok, nagyon szeretjük, csak titeket hallgatunk.
0: Best

hiszem október 11-én, akkor bizony érdekes kis világnapot ünnepünk, mert hogy van apák napja, anyák napja, pedagógus nap, ivónap, és képzeljék el, hogy ma van a lánygyermekeknek a világnapja. De hogy miről is szól ez valójában? Hát talán arról az egészen egyszerű kérdésről, amit egy kislány feltesz magának, hogy mi lehetek majd, ha nagy leszek, és szerintem a legjobb szülői hozzáállás az, hogyha megadjuk nekik azt, hogy tényleg majd azt csinálják, amit ők szeretnének, amire tényleg úgy születtek, vagy teremtettek, mert hogy mindenkiben kell, hogy legyen valami kis tehetség, vagy nagy tehetség, amiből éppen egy sikeres ember lehet. Legyen a zenész, sportoló, tanár, mérnök, orvos, bármi, egy vendéglátós. Egy a lényeg szerintem, hogy csinálja és szeresse azt, amit csinál, mert akkor lesz a legboldogabb. És van ennek egy komoly dolga is, meg egy megdöbbentő adat, amivel én itt szembesültem, ugyanis az UNICEF szerint évente több mint 12 millió lány házasodik még mindig 18 éves kora előtt, és nagyjából 3 másodpercenként történik egy ilyen házasság valahol a világban. Ezért ez a nap nem egyszerűen csak arról szól, hogy ünnepeljük a lányokat, hanem arról is, hogy legyen lehetőségük gyereknek maradni, sokáig iskolába járni, álmodni, kérdezni, igenis hibázni, dönteni és megválasztani a saját jövőjüket. És talán nekünk, akik egy egészen más valóságban élünk, van egy ennél sokkal egyszerűbb feladatunk is, és szerintem az pontosan az, hogy a családban van egy kislány, akkor vagy egy nagylány, mondjuk el neki azt, hogy bármi lehet belőled, amit csak szeretnél lenni, és ezért mi ott leszünk mögötted, hogy mindenképpen segítségül legyünk ennek az útjában. Mert ugye ez a legfontosabb hivatása szerintem egy szülőnek. No, hát akkor ha van kislányunk, nagylányunk, akkor köszöntsük őket a mai napon, így október 11-én, a lánygyermekek világnapján. Én is meg fogom tenni, és biztos, hogy a lányom örülni fog ennek a dalnak, mert hogy ő nagyon szereti az Airi Mafiát, úgyhogy nem csak neki, hanem aki szereti, szóljon neki itt a legjobb zenék között.

0: Sziasztok, Tünde vagyok, Kinácsol, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
1: Azért szeretem nagyon-nagyon a Best FM-et, imádom a zenéket, imádom a műsorvezetőket, úgy, ahogy.

A legjobb zenék szólnak itt nálunk a 103.9-en, és látom én a Facebookon, hogy nagyon sokan raknak fel képeket a lánygyerekek világnapján. A lányukkal nagyon büszkén, apukák, imádom őket, hát ők nagyon büszkék a kis kincsükre. És egyébként köszönöm azt a kis üzenetet, amelyben így szól egy mondat, hogy tényleg kívánjunk minden gyereknek olyan gyerekkort, ahol lehetnek egyszerűen csak gyerekek. És kívánjunk nekik biztonságot, szeretetet, és szerintem is nagyon sok nevetést, mert hogy nagyon fontos, hogy mellettük legyünk, hallgassuk meg őket, és amikor kérdeznek, akkor is, vagy amikor éppen nincs mit mondaniuk, mert eljön az az időszak is, amikor csak úgy nézzük, várjuk, jön a harapófogóval való kihúzás, de mégse akarnak beszélni. Egy biztos, nekünk szülőknek akkor is éreztetni kell velük azt, hogy mi ott vagyunk mögöttük. No, mi is ott vagyunk, a legjobb zenékkel és a friss hírekkel, pontban 11-kor itt a Besten.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Kellene néhány friss marketing ötlet a vállalkozáshoz? Érdemes rákattintani az új oldalunkra. Rádióreklámnyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Jubileumot ünnepel az Evangélikus Roma Szakkollégium. Nyírbátori droghálózatot számoltak fel. A vezetés közbeni mobil használatra figyel most a rendőrség. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, a mikrofonnál Zsíros András. 30 hallgatóval kezdte meg a 2026-27-es tanévet a Nyíregyházi Evangélikus Roma Szakkollégium, amely idén jubileumot ünnepel. Molnár Erzsébet intézményvezető kiemelte, valamennyi végzett hallgatójuknak munkája van, a friss diplomások számíthatnak a szakkollégium segítségére az első munkahely megszerzésében.
3: Mi nagyon boldogok és hálásak vagyunk azért, hogy 15 tanévet tudhatunk magunk mögött. Ebben a 15 tanévben fantasztikus sikereket értünk el, az ország legkeletibb egyetemén, a Nyíregyházi Egyetemen működünk, de vannak hallgatóink a Debreceni Egyetem egészségügyi karáról is. Ez alatt a 15 év alatt kb. 150 diploma oklevél talált gazdára, aminek a megszerzésében mi is hatékonyan részt tudtunk venni. A hallgatóink nem csak a felzárkózás révén, de a tehetséggondozás révén is hozzájutnak a végső oklevélhez.
2: Nyírbátori droghálózatot számoltak fel a rendőrök. Az egyenruhások összehangolt akcióban egyszerre 6 helyszínen csaptak le a bűnszervezet tagjaira, összesen 7 drogdílert vettek őrizetbe. Az akcióban a készenléti rendőrség helikoptere is részt vett. A rendőrség őrizetbe vette a drogterjesztőket és kezdeményezték letartóztatásokat, írja a polisz.hu. A vezetés közbeni mobiltelefon használatot ellenőrzi fokozottan a rendőrség. Az országos akció célja, hogy csökkentsék a figyelmetlenségből eredő balesetek számát. A rendőrök nem csak a telefonálást figyelik, hanem az üzenetküldést és a közösségi oldalak böngészését is. Már néhány másodpercnyi figyelemelterelés is veszélyes helyzetet teremthet, hívta fel a figyelmet Vad Róbert rendőralezredes.
4: A járművezetés önmagában is egy komoly koncentrációt igénylő tevékenység, amely mellett kiemelt rizikófaktor a kézben tartott mobil használat. Vezetés közben mobiltelefont használni rendkívül veszélyes, ugyanis ilyenkor a sofőrök figyelme csökken és kevésbé képesek a környezetükre figyelni. Mobilozás közben jellemzően lassabban reagálnak a közvetlen jelzésekre, és egyes jelzőtáblákat észre sem vesznek. A telefonálásnál még kockázatosabb az üzenetírása vagy a közösségi oldalak böngészése. Használjuk ki a telefon hangvezérlési funkcióit, és a telefontartót az autóban a megfelelő pozícióban helyezzük el.
2: És most néhány szó az időjárásról. Borult, hűvös időnk van, Nyíregyháza környékén a délutáni órákban is többfelé számíthatunk kisebb esőre, záporra. A hőmérséklet legfeljebb a 16 fokot éri el, a légmozgás viszont gyenge marad. A folytatásban hétfőn fokozatosan felszakadozik a felhőzet és 17 fokig melegszik a levegő. Kedtől sokat süt majd a nap, ami mellett csapadékmentes, de hűvösebb időre van kilátás. A hét közepén 14-15 fok körüli csúcsokkal. Ezek voltak legfrissebb híreink itt a Best FM-en, további kellemes pihenést kívánok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
6: Nagyon szeretem, amikor szép a városunk, és amikor dolgoznak azért, hogy gyönyörű szép virágos kertek között tudjunk sétálni. Én egyébként hajlamos vagyok arra, hogy amikor jövök, megyek, meg szoktam dicsérni itt a nyírvévés dolgozóknak a munkáját. Jól esik nekik. Ha másképp nem, akkor így is lehet egy picit talán őket motiválni. No, hát én is motiválom a Best FM hallgatókat a legjobb zenékkel. Gáspár Lacival mindjárt egy kicsit a füllet forró nyári hangulatot fogjuk idézni, de a Gorillaz dalával indul ez az óra 11 óra után néhány perccel. Legyen szuper kis vasárnapi napja, ezt kívánom. Én Zentai Edit vagyok.

0: Azért szeretem a Best FM-et, mert nagyon jó zenéket adtok, meg minden egyes műsorvezető, nagyon-nagyon jó, imádom mindegyik őtöket.
1: Sziasztok, Tünde vagyok, Kinácsol, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
2: 103.9 Best FM, a legjobb zenék.

Devil Empire jön Dale Hennyvel és a Savage Garden dala, amihez én jó utat kívánok mindenkinek, biztonságos balesetmentes közlekedést, semmiképpen nem izgulás, de tudom, hogy ezt nehéz elkerülni, főleg azoknak a kedves diákoknak, akik hétfőn kezdődően itt az őszi érettségire készülnek már és hangolódnak. Hihetetlen, hogy tényleg ennek az időszaka is eljött, mert hogy hétfőn a magyar nyelv és irodalom, valamint a földrajz írásbelikkel kezdődnek a 2026-2027-es tanév őszi érettségi vizsgái. Nagyon sokan fognak ismét érettségizni, sokan izgulnak velük együtt, amit tudni kell, hogy a közép és emelt szintű írásbeli vizsgák kezdődnek, ugye holnap és október 22-ig tart. Az emelt szintű szóbeliket majd november 5-e és 9-e, a középszintű szóbeliket pedig november 16-a és 20-a között tartják. Jaj, de izgi lesz ez, úristen, de jó, hogy én már túl vagyok ezen, valahogy ez mindig ilyen stressz helyzet volt, és úgy tűnik, hogy marad is. Maradnak a legjobb zenék is, jön Alexander Burke,

Lusták, hogy egész hétvégén a Best FM-mel. A hétvégi pihenés a legjobb a 90-es és 2000-es évek slágereivel változatosan.

között szólt a 103.9-en, és ha már autózunk, akkor remélhetőleg sokan gondolkodunk azon, hogy megelőzzük még itt a téli időszakot, és mondjuk a kerékcsere, mint olyan is, nem majd a hajtásban fog előjönni, hanem akár már meg lehet ezt előzni, most még biztos nem sokan cseréltetik le a nyári gumit a télire, viszont nagyon sok mindenre kell készülni majd az úton lévőknek, hát többek között arra is, hogy azt mondta a meteorológia, és mondom, hogy hogyan kapcsolom itt össze mindjárt a vezetéssel, hogy igencsak zord térre számíthatunk. Úgyhogy nagyon úgy tűnik, hogy a jávor szarvasok is megjelenhetnek majd itt a nyírségben. Egyébként nem olyan régen a nyírszőlősi elkerülő útról készítettek egy felvételt, ahol bizony ez a jávor szarvasot átvágtatott, így is szól a cikk, hogy videón a meglepő találkozás, jávor szarvas vágtatott a nyírségben, és bármennyire is meglepően hangzik, de hazánkban már több alkalommal is észlelték a jávor szarvast, azonban rendkívül ritka alkalmi kóborló Magyarországon, de hozzánk is előkeveredett, úgyhogy óvatosan a közlekedésben, mondjuk itt az őzek és mindenféle állatkáknak a megjelenése inkább azért az esti órákban van jelen, de mint ahogy látjuk, előfordulhat ilyen eset is. Nagyon jó utat kívánok mindenkinek, a mamához ne siessünk annyira ebédre, biztos, hogy inkább érjünk oda biztonságosan, balesetmentesen, mint sem, hogy kapkod. Úgyhogy jó utat kívánok mindenkinek, jó étvágyat majd az ebédhez, mellette pedig azért szóljanak a legjobb zenék Robbie Williams-szel, és előtte jön a szerelembomba a Back to Black-től.

0: Megadjuk a város ritmusát.
1: Ez a 103.9 Best FM. Nyíregyháza kedvenc rádiója.
0: Nyíregyháza kedvenc rádiója.

az énekes ebben a kis formációban, szétszeredgetni pedig nagyon jó lehet a gyerekeinket, amíg még hagyják, meg amíg lehet, mert minden életszakasznak megvan a szeretet kifejezési kis időszaka. Gondolok itt kisgyerekektől egészen a kamaszokon át a felnőtt gyerekeinkig. Ma egyébként a lánygyerekek világnapja is van, úgyhogy a lányunkat mindenképpen helyezzük egy picikét fókuszba. Na persze nem eltörpülve azért a fiainknak is a szeretetét. Mindenképpen előtérbe kell, hogy vegyük majd, nehogy azt érezzék, hogy ők egy picikét így kiesnek a kiskosárból. Hány családban van az, ahol ugye testvérek is vannak, hogy megy a rivalizáció, hogy kit szeretnek jobban, meg őt biztos, hogy azért, mert pedig én hiszem, hogy mind a két, vagy mind a három, vagy akárhány gyermek is van egy családban, ugyanúgy lehet őket, és persze, hogy szeretjük, csak van egy más szeretett nyelv, amit jó, hogyha megismerünk a gyerekünkben, hogy az egyik azt szereti, ha kap, a másik azt szereti, ha ölelgetjük, a harmadik azt szereti, hogyha finom ételekkel elkápráztatjuk. No, ha már ételek, akkor én is készülök majd egy ajánlattal, és most itt az ősz, az október, ami nagyon ilyen tökös időszak nekem, mert hogy a sütőtök most már előtérbe kerül, úgyhogy fogunk készíteni egy nagyon egyszerű sütőtökös bundában sült csirke mellett, ami nagyon egyszerű, és szerintem a vasárnapi rántott húst egy picit megspékeljük ezzel a sütőtökkel, akkor belecsempészünk egy kis őszi ízbombát. No, ezzel készülök, úgyhogy nem sokára hozom is az ajánlatot.

Bahamend Aláról pedig eszembe jutott az, hogy a múltkoriban sétáltam itt a Bemiskola mögötti kis utcában, mert tudni, itt lakom a Körte utcán, és mindenre figyelek, olyan vagyok, mint egy helyi sheriff, és ott láttam, hogy az egyik villanyoszlopra valaki kirakta azt a papírt, amelyben egy olyan információ volt, hogy a kutyussosok, akik ugye sétáltatják a négylábú kedvencüket, mindenképpen szedjék össze a kutya kakit a széklet ürítés után, mert hogy ott elég sok ilyen kakival lehet találkozni, úgyhogy valami kedves kis szomszédom kirakta ezt a papírt, hogy legyenek kedvesek összeszedni a kutya kakit, mert hogy szó szerint idézem, a WC-t is lehúzzák otthon maguk után. Hát aki érti, érti, természetesen csak is azokra vonatkozik, akik mondjuk nem tartják be ezeket a szabályokat. Erre mindenképpen figyeljünk, mert hogy jó úgy élni, hogy mindenki nyugalomban van, erre pedig törekszünk, így október közepén is. A legjobb zenék után Andris is készül a hírekkel, mert hogy nem sokára 12 óra van.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Nem lesz panorámás sarokirodád, de lehet saját munkatered építkezés nélkül. A Csempe és Kertnél új, hőszigetelt irodakonténerek készletről. Acélváz, ablak, világítás, linoleumpadló. Már 1 050 000 plusz áfától. Csempe és Kert, Nyíregyházi út 19. Csempekert.hu. Nem palota, iroda. Akár holnapra.
2: Mennyibe kerül ma egy rádiós kampány Nyíregyházán? Konkrét kampánykalkulációkat is mutatok a megújult radioreklamnyiregyháza.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Megyénkben is rengett a föld szeptemberben. Megújult a sóstóhegyi székelykapu. A túlélésért küzdenek a hazai hallgazdaságok. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, már is mondom a részleteket. 125 földmozgást regisztráltak a Kárpát-medencében idén szeptemberben. A Hunren Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesléget Irató Szeizmológiai Obszervatóriuma azt írta, 22 természetes eredetű földrengést és 103 bányarobbantást regisztráltak az elmúlt hónapban. Egy a lakosság által is észlelt földmozgás is történt. Szeptember 17-én egy 2,5-es magnitúdójú földrengés pattant ki, amelyet leginkább Nagykállóban és Nyíregyházán éreztek. Megújult a sóstóhegyi temető székely kapuja. A létesítményt még 2008-ban építették a Sóstó-Sóstóhegyi Igrice Civil Egyesület kezdeményezésére, így időszerűvé vált a restaurálása. A munkálatok az önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei temetkezési Kft. Beruházásában zajlottak. A kapu zsindely szerkezete fenyőfából készült, annak cseréje volt most a legfontosabb feladat, számol be a város honlapja. A székely kapu a Sóstóhegyi temető egyik legfontosabb szimbóluma. A túlélésért küzdenek a hazai hallgazdaságok. A nyári aszály miatt 1600 hektárnyi halastó száradt ki teljesen, és több száz tonna hal pusztult el a vízhiány és a túlmelegedés következtében. Az ágazatot ért kár megközelíti a 1,5 milliárd forintot. Bár az időjárás már hűvösebbre fordult, a veszély továbbra sem múlt el. A tartós vízhiány miatt ugyanis sok halastavat még mindig nem tudnak feltölteni, mondta el rádiónak Tim Elede, a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet ügyvezető igazgatója.
4: Még most is kritikus időszakot élünk, hiszen annak ellenére, hogy most már az aszálynak a hőhullámi szakaszával már nem szembesülünk, hiszen a hőmérséklet már viccába esett. A vízhiány, a vízszintek azok még mindig kritikusak. Ha időszakos kiszáródásról beszélünk, akkor ott még meg tudjuk menteni a tavat. Nyilván akkor is ugye a tómederben felburjánzott növényi vegetációt kezelni kell, de hogyha 2-3 éves szárazonállásról beszélhetünk, akkor nagyon komoly kontrollt kell gyakorolni, ami nem biztos, hogy már gazdaságosan megmenthető. Ilyen esetben sajnos félő az, hogy ezek a tóterületek elvesznek a termelésbe.
3: És most néhány szó az időjárásról. Borult hűvös időnk van, Nyíregyháza környékén a délutáni órákban is többfelé számíthatunk kisebb esőre, záporra. A hőmérséklet legfeljebb a 16 fokot éri el, a légmozgás viszont gyenge marad. A folytatásban hétfőn fokozatosan felszakadozik a felhőzet és 17 fokig melegszik a levegő. Kedtől sokat süt majd a nap, ami mellett csapadékmentes, de hűvösebb időre van kilátás. A hét közepén 14-15 fok körüli csúcsokkal. Ezek voltak legfrissebb híreink itt a Best FM-en, további kellemes pihenést kívánok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Most pedig

És köszi a híreket, nagyon jó megtervezni így a vasárnap délutánt, és a filmezés, az olvasás az mindenképpen ott szerepel szerintem. Nagyon sokaknak itt az őszi kis pihenő időszakjában jönnek a kutkózós délutánok esték, vele együtt pedig a filmek, magyar filmek, drámák, bűnügyi filmek, vígjátékok, mesefilmek, thrillerek és bármi más. Mondjuk a Flashdance-t sem kellene kihagyni, mert hogy egy jó kis filmezős délutáni program keretében belül akár ezt a filmet is meg lehet nézni. Miért is mondom mindezt? Mert hogy lüktet már alattam ez a dal 12 óra után a legjobb zenék között.

bundában sült csirke mellett fogunk készíteni a hozzávalók. Fél kiló csirke mell, főzőtejszín, finom liszt, ugye a hús szeleteket majd ebbe fogjuk megforgatni sütés előtt, és egy pici olaj. A sütőtökös bundához szükségünk lesz sütőtökre, finom lisztre, tojásra, főzőtejszínre, sóra, és persze ízlés szerint akármilyen fűszerre, mondjuk borsra is. Mondom az elkészítését, a húst felszeleteljük, és kicsikét így kiklofoljuk, egy tálba tesszük a szeleteket, és közéjük egy-egy teáskanál tejszínt teszünk, fóliával letakarjuk, és hagyjuk körülbelül egy órára pihenni. Hagy szívja magába ezt a kis tejszínt. Na jön a sütőtökös bunda, amihez a következőképpen készülünk. A tököt meghámozzuk, és kis lyukú, olyan dióreszelőn lereszeljük. Egy méretesnek ítélt mély tálba beleütjük a tojást, a tejszínnel és a liszttel elkeverjük, majd hozzátesszük a lereszelt tököt és pár csipet sót. Enyhén sűrű, ilyen narancssárga masszát kell majd, hogy kapjunk. A serpenyőben felforrósítjuk az olajat, a hússzeletekről szépen papírtörlővel leítatjuk a tejszínt, én még biztos, hogy megsóznám, megforgatnám egy pici lisztben, majd ebben a sütőtökös masszában, és ezután közepesen forró olajban mindkét oldalát aranyszínűre sütjük. Utána megint csak papírtörlőre tesszük a húsokat, és jó melegen tudjuk fogyasztani. Én köretnek mondjuk párolt rizst főznék, vagy kínálnék mellé, savanyúságot, salátát szerintem nem is igényel. Nagyon könnyen elkészíthető, és nagyon finom, omlós lesz ez a húsétel, és a sütőtöknek az enyhe ízét a rizs is majd nagyon kellően fogja kiemelni, és tényleg savanyúságot azért nem igényel szerintem, mert ez biztos, hogy elnyomná itt ennek a sütőtöknek, meg a húsinak az íz harmóniáját. A tejszínnel meglocsolt hússzeleteket érdemes már előző este is akár elkészíteni, és tudjuk azt is, hogy a tojás nagyságától függően lehet több tejszínre majd szükség, de ezt már a profi háziasszonyok nagyon jól fogják érzékelni. Mint a Britney Spears dalát is lehet érzékelni, jön a Gimme More, itt a legjobb.

remélem senki nem késik el az ebédről, mert az etikett szakértők szerint van az a pont, amikor a késés már nem csak udvariatlanság, hanem bizony neveletlenség is. De hogy mennyi az a késés, mennyi számít még elfogadhatónak, és mikortól válik már valódi tiszteletlenségé, érdemes ezen is elgondolkodni. Egyébként számomra nincs olyan, hogy elkésés. Én mindig inkább sokkal hamarabb elindulok valahová, főleg, hogyha egy fontos rendezvényre megyek, hogy még véletlenül se késsek el. Inkább azon a településen vagy a környéken sétálok, lődörgök, nézelődök, autóban el vagyok, mintsem, hogy elkéssek. Viszont most készült egy felmérés, amely szerint hát meglepően pontosan meghúzható, hogy tényleg hol van ennek a határa. Egy felmérés szerint ugyanis pontosan meghatározható, hogy mennyi késés fér még bele. Hát mondom, hogy mennyi ez a szám. 15 perc egyébként a legtöbben, amit még könnyen megbocsátanak, viszont egy ponton túl azonban már tisztelenségnek érzik, hogyha valaki ettől többet késik. A krónikus késések mögött viszont állhatnak pszichológiai okok. Érdemes ezzel is egy kicsikét úgy jobban foglalkozni. Szerintem is az a pontos ilyenkor, hogyha az ember mondjuk tudja, hogy időre megy, mondjuk ebédelni, tételezzük fel, mondjuk egy órára, akkor ha látjuk, hogy nem érünk oda, akkor már most illik úgy odaszólni, hogy figyelj, nem fogunk odaérni egyre, ne melegítsd még a levest. Én, ahogy satszolom, körülbelül ennyi vagy annyi lesz. Szerintem ez még mindig korrektebb, ugye, mint sem, hogy nem szólunk, és akkor nem vagyunk ott időben, tiszteletlenség, de most úgy tűnik, hogy ez a 15 perc, ez még beleférhet. No, hát megoszlanak erről is a vélemények, nyugodtan dumcsizzanak erről otthon, ki hogy vélekedik, de én is nyitott vagyok ezekre a véleményekre, akár hogyha ír nekem egy messenger üzenetet. Én Zentai Edit vagyok, ide nyugodtan írhat nekem a Facebook oldalamra.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Nagyon tetszik ez a változatosság, ami így a fenékben van, úgyhogy mindenképp ez.
2: Egész napi szóltok, nagyon szeretjük, csak titeket hallgatunk.
0: Best.

0: Hallgasd a 103.9 Best FM-et, és friss hírekért kattints a weboldalunkra.
1: www.bestfmnyiregyháza.hu. Don't have to leave this town.

őszintén mostanában nagyon keszekuszán alszom, sokszor fölébredek hajnalban, nem tudok visszaaludni, forgolódok, és még meg se virrad, de én már kávézom szinte a konyhámban. Hát ez biztos, hogy októberben nem ritka, és az sem, hogy egyik napról a másikra teljesen megváltozik az idővel, együtt jönnek a frontok, és tényleg előfordulhat, hogy az alvásunkkal vannak problémák. Meg a másik az, hogy egyik nap még kellemes, napsütéses őszi idő, aztán érkezik egy hideg front, jön a szél, meg a zápor, és néhány óra alatt akár több fokkal is visszaesett a hőmérséklet. Hát bizony a hideg front mögött általában frissebb, hűvösebb levegő érkezik, és ilyenkor nagyon sokan érzik úgy, hogy fáj a fejük, fáradtabbak, ingerlékenyebbek, vagy nehezebben koncentrálnak. Na ezt nevezzük frontérzékenységnek. Az októberi érdekes jelenség között pedig az van, hogy a frontok között könnyen kialakulhatnak tényleg olyan napok, amikor szinte még nyárias meleget érzünk, de néhány nap múlva kabátban indulunk el, és úgy tűnik, hogy itt a 2026-os októberi kis front érzékenységi adat szerint érkezik az a hideg front, ami miatt bizony lehetünk egy picikét akár így a mai napon is fáradtabbak, ingerlékenyebbek, főleg így az ebédidő környékén. No, én jó étvágyat kívánok mindenkinek, a legjobb zenék között pedig Lisa Stansfield dala, de előtte Janet Jackson érkezik a legjobb zenék között.

meglátjuk, hogy lesz-e front, mert elég csak az ablakon kinézni, és azt már érzékelhetjük, hogy mondjuk itt az ősz, úgyhogy fejfájás, fáradékonyság, koncentrációs nehézség, vagy rosszabb közérzet, vagy éppen alvás zavar is előfordulhat. Hogy mit tehetünk ilyenkor? Hát ami a legfontosabb, hogy ígyünk elegendő folyadékot, a víz ugyanis ilyenkor az egyik legegyszerűbb segítség. Másodszor pedig, hogyha lehet, akkor ne terheljük túl magunkat. Ez is egy nagyon jó kis instrukció lehet így a vasárnapra. A harmadik pedig a rendszeres étkezés és a megfelelő alvás. Jaj, de tudjuk mi ezt. No, de hogy hogyan alakul az időjárásunk is, erről is szó esik majd, hiszen egykor a friss hírek érkeznek.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Teljesen megújult a rádióreklámnyíregyháza.hu. Új ajánlatok, új ötletek is, rengeteg használható tipp vállalkozóknak. Érdemes ránézni. Rádióreklámnyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Fiatal orvosok kezdték meg munkájukat a kórházban, medve bukkant fel megyénkben, van ahol tilos kerti hulladékot égetni. Zsíros András vagyok a hírekkel. Köszöntöm Önöket, már is mondom a részleteket. Idén 23 fiatal orvos kezdte meg rezidensként szakmai munkáját a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei oktatókórháznál. Az intézmény tájékoztatása szerint Eisner Éva főigazgató a napokban köszöntésre és beszélgetésre hívta a pályakezdőket. A program lehetőséget adott a személyes megismerkedésre, a képzéssel kapcsolatos tájékozódásra, és arra is, hogy a rezidensek megosszák első tapasztalataikat, írja közleményében a kórház. Ismét medvét láttak Szabolcs-Szatmár-Beregben, a nagytestű ragadozó Túr Istvándi és Szatmár Cseke külterületén figyelték meg vasárnap este, írja a Szabolcs Online. A lakosságtól fokozott óvatosságot kérnek. A portál kiemeli, hogy a feltűnő nagytestű ragadozó közvetlen fenyegetést jelent az ott élőkre és a kint dolgozókra egyaránt. Egy vadon élő medve jelenléte kiszámíthatatlan, a legfontosabb a fokozott éberség és a hatósági utasítások szigorú betartása a balesetek elkerülése érdekében. Nem minden településen szabad elégetni a lehullott faleveleket és a kerti zöld hulladékot. Az őszi kerti munkák idején érdemes tájékozódni a helyi szabályokról. Az önkormányzatok ugyanis rendeletben határozhatják meg, hogy engedélyezik-e az égetést, és ha igen, milyen feltételekkel. Nyíregyházán például ezt nem engedték meg, így a városunkban tilos a zöld hulladék égetése. A szabályok betartásának fontosságára Mókics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője hívta fel a figyelmet rádiónknak.
3: Amelyik önkormányzat nem hozott rendeletet a kerti zöld hulladék égetésről, ott tilos ezeket elégetni. Ahol engedélyezi ezt az önkormányzat, ott is csak a rendeletben meghatározott időben szabad. A tűzrakóhelynek a környékét azt meg kell tisztítani, hogy a tűz ne tudjon elszabadulni. Mindig legyen a kezünk ügyében egy szerszám, amivel kordában tudjuk tartani a tüzet, és oltóvíz is. Hogyha szeles az időjárás, halasszuk későbbi időpontra a zöld hulladék elégetését. A tüzet egyetlen percre se hagyjuk magára. Attól pedig mindenkit óva intenék, hogy falevelekkel fűtsön. Csak tönkre tesszük vele a kályhát, a kazánt és még a kémét is.
2: És most néhány szó az időjárásról. Borult, hűvös időnk van. Nyíregyháza környékén a délutáni órákban is többfelé számíthatunk kisebb esőre, záporra. A hőmérséklet legfeljebb a 16 fokot éri el, a légmozgás viszont gyenge marad. A folytatásban hétfőn fokozatosan felszakadozik a felhőzet és 17 fokig melegszik a levegő. Kedtől sokat süt majd a nap, ami mellett csapadékmentes, de hűvösebb időre van kilátás. A hét közepén 14-15 fok körüli csúcsokkal. Ezek voltak legfrissebb híreink itt a Best FM-en. További kellemes pihenést kívánok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig indul egy újabb óra

Köszi Andris a híreket a következő órában, és visszavárunk. Én pedig nagyon szép délutánt kívánok mindenkinek. 10-11, október 11, vasárnap. Szépen haladunk itt ennek a hónapnak, és a közepe felé hihetetlen, hogy telik az idő. Alig 80 pár nap, és már itt a karácsony, meg a szilveszter. Addig viszont még van idő, a legjobb zenéket pedig élvezni szinte legyen kötelező, még így a 103.9-en. Rádiózom velem még ebben az órában. Én

egy kis életérzés mindenképpen belecsempéződhet a mai napba, majd délután 5 órakor a Vasutas Művelődési Házba várnak mindenki, Toldi utca 23, ahol kezdetét veszi itt a legújabb görög táncház. A rendezvénynek az a célja, hogy egy picit ráhangolódjanak erre a mozgásra, és magára, erre a kultúrára, ami mindenképpen összetudja ott kapcsolni a kis közösséget, úgyhogy érdemes akár a mai délutánba ezt is beiktatni. És ha már ott vannak a Vasutas Művelődési Házban, akkor érdemes még a mai napon megnézni azt a vasútmodell kiállítást, ami mindig nagy népszerűségnek örvend, mert hogy ezen a hétvégén meg lehetett csodálni ezt a kiállítást. A legjobb zenék között jönnek azok a programok még, amiről akár már tud olvasni és tájékozódni oldalunkról, Best FM-nyire.

0: Szeretem, hogy a Best FM kínálatában az egykori nagy slágerektől a mai kedvencekig minden megtalálható. A Best FM egy igazán változatos rádió.
1: Éva vagyok, és egész nap ezt a rádiót hallgatom. Állandóan szól jók a zenék, én nagyon meg vagyok vele elégedve.
2: Nem vagy egyedül, most is veled vagyok, mert ez a 103.9 Best FM.

felé, bármerre is járunk, jók ezek a vasárnapok, még több időt töltünk a konyhában, sülnek, főnek a finomságok, és hát azt gondolom, hogy jó étvágyal lehet fogyasztani a finom ebédet, utána pedig ledőlni, pihenni, sétálni, ez is egy jó program lehet. No, ha már programok, akkor van egy lehetőség, mégpedig véradás. Ez nagyon fontos téma itt nálunk a Best FM-en. Idén ősszel is várják az önkéntes véradókat majd a Nyíregyházi Egyetemen. Október 14-én 11 óra és 2 óra között, másnap pedig majd 12 óra és 13 óra között a B épület főbejáratánál lehet vért adni. A véradáshoz az egyetem hallgatói, oktatói és a dolgozói mellett külsős érdeklődők is csatlakozhatnak, úgyhogy én azt gondolom, hogy ezt érdemes beírni a naptárba, tehát 14-én és 15-én van ennek lehetőségem. Ha megjelennek, akkor nincs más teendő, mint személyazonosító igazolványt, lakcímkártyát és tajkártyát vinni, és innentől kezdve csodás dolgot fognak tenni, főleg akkor, hogyha segíteni fognak, hiszen mindig elmondjuk, hogy egy véradással akár három embernek az életét is meg tudják menteni. Na hát megmentüljük az életüket majd mi is a diákoknak, remélhetőleg, akik a holnapi őszi érettségire készülnek, mert vannak szép számmal, akik a magyar nyelv és irodalom, valamint a földrajz írásbeli vizsgákkal megkezdik az idei őszi érettségi vizsgákat. Egyébként nagyon sokan, 24.584-en érettségiznek 221 intézményben, így alakul. Nekik sok sikert kívánunk, és jó tanulást még így a mai napon. Na, a többiek pedig nosztalgiázhatnak, mondjuk a balatoni nyárról. Jó, de szép lehetett.

annyira sem jó, 2026-ban az őszi divatnak van egy jó híre, hogy nem kell feltétlenül új ruhatárat vásárolnunk, mert ugye a divat most sokkal inkább arról szól, hogy hogyan kombináljuk újra a régi kedvenceinket. Én egyébként nagyon ilyen kis basic ruhatárnak vagyok a híve, amit föl lehet dobni új darabokkal, övekkel, kiegészítőkkel, kendőkkel, sapkákkal, vagány cipőkkel, karkötőkkel és minden mással, ami megszínezheti a megjelenésünket. Egyébként így 2026-ban jönnek a nagyobb szabások, a bőgatyók, a bőnadrágok, a hangsúlyosabb kabátok és nagyon menő a rétegezés is. Színekben nagyon úgy tűnik, hogy maradnak a klasszikus őszi barnák, az olívazöldek, de egy kis piros, szilva vagy akár élénkebb zöld is feldobhatja az összeállításunkat. Farmer fronton pedig érdekes fordulat történt, ugyanis a szélesebb fazonok mellett újra felbukkan ez a kis skinny farmer is, úgyhogy ha valaki igazán nőies szetnet szeretne választani, nekik van egy jó hír, mert hogy visszatér a klasszikus elegancia, a karcsúsított zakók, szép kabátok, finom anyagok, és egy kis 20-as évekbeli art deco hangulat. Szóval az idei ősznek az az üzenete nagyjából, hogy nem az a divatos, ami mindenkinek ugyanúgy áll, hanem az, amiben jó hol érezzük magunkat, és egy kicsikét benne vagyunk mi, hogy milyenek is vagyunk, úgyhogy én ezt mindenképpen preferálom, és csak is mindenki találja meg a saját stílusát, és magának feleljen meg leginkább, ne pedig a külvilágnak. No, én zenei fronton igyekszem megfelelni Ágnes dalával, jön Néo is, de előtte Ricky Martin, és mi a közöse itt a Best FM-en.

No hát csak egy kis elköszönéssel léptem még vissza, mert hogy István megérkezett, úgyhogy a következő órákban vele lehet rádiózni. Aki készül, fölöltözve kapusznis pulcsiba, mennyivel egyszerűbb a fiúknak, mint nekünk nőknek. Ugye mi teljesen elszédülünk itt a kínálattól, azt se tudjuk, hogy mit tegyünk, vegyünk magunkra, jól van ez így, úgyhogy élvezzük is ki az ősznek minden adta lehetőségét, beleértve az öltözködést, a jó levegőt, a pihenést is, így vasárnap legalábbis ez is nagyon fontos. Sok mindenről esett itt a mai napon szó, a programok tekintetében ugye vasútmodell kiállítás, görög táncház, még a mai napon erre kell készülni, aztán jön majd a Krúdi emléknap, ami kapcsán azért lehet tájékozódni majd a városunkban, hogy milyen lehetőségek, vetítések és megjelenési program lehetőségek is vannak. Ehhez, mint minden esetben most is az oldalunkat ajánlom, bestfmnyiregyháza.hu. Köszönöm az elmúlt 6 óra figyelmét, aktivitását. Jövő héten őből jövök majd, szombaton és vasárnap tudunk együtt rádiózni. Addig is puszi mindenkinek, búcsúzom, én Szentai Edit vagyok.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Nem lesz panorámás sarokirodád, de lehet saját munkatered építkezés nélkül. A Csempe és Kertnél új, hőszigetelt irodakonténerek készletről. Acélváz, ablak, világítás, linoleumpadló. Már 1 050 000 plusz áfától. Csempe és Kert, Nyíregyházi út 19. Csempekert.hu. Nem palota, iroda. Akár holnapra.
2: Kellene néhány friss marketing ötlet a vállalkozáshoz? Érdemes rákattintani az új oldalunkra. Rádióreklámnyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Jubileumot ünnepel az Evangélikus Roma Szak Kollégium. Nyírbátori droghálózatot számoltak fel. A vezetés közbeni mobil használatra figyel most a rendőrség. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, a mikrofonnál Zsíros András. 30 hallgatóval kezdte meg a 2026-27-es tanévet a Nyíregyházi Evangélikus Roma Szakkollégium, amely idén jubileumot ünnepel. Molnár Erzsébet intézményvezető kiemelte, valamennyi végzett hallgatójuknak munkája van, a friss diplomások számíthatnak a szakkollégium segítségére az első munkahely megszerzésében.
4: Mi nagyon boldogok és hálásak vagyunk azért, hogy 15 tanévet tudhatunk magunk mögött. Ebben a 15 tanévben fantasztikus sikereket értünk el, az ország legkeletibb egyetemén, a Nyíregyházi Egyetemen működünk, de vannak hallgatóink a Debreceni Egyetem egészségügyi karáról is. Ez alatt a 15 év alatt kb. 150 diploma oklevél talált gazdára, aminek a megszerzésében mi is hatékonyan részt tudtunk venni. A hallgatóink nem csak a felzárkózás révén, de a tehetséggondozás révén is hozzájutnak a végső oklevélhez.
3: Nyírbátori droghálózatot számoltak fel a rendőrök. Az egyenruhások összehangolt akcióban egyszerre 6 helyszínen csaptak le a bűnszervezet tagjaira, összesen 7 drogdílert vettek őrizetbe. Az akcióban a készenléti rendőrség helikoptere is részt vett. A rendőrség őrizetbe vette a drogterjesztőket és kezdeményezték letartóztatásokat, írja a polisz.hu. A vezetés közbeni mobiltelefon használatot ellenőrzi fokozottan a rendőrség. Az országos akció célja, hogy csökkentsék a figyelmetlenségből eredő balesetek számát. A rendőrök nem csak a telefonálást figyelik, hanem az üzenetküldést és a közösségi oldalak böngészését is. Már néhány másodpercnyi figyelemelterelés is veszélyes helyzetet teremthet, hívta fel a figyelmet Vad Róbert rendőralezredes.
5: A járművezetés önmagában is egy komoly koncentrációt igénylő tevékenység, amely mellett kiemelt rizikófaktor a kézben tartott mobil használat. Vezetés közben mobiltelefont használni rendkívül veszélyes, ugyanis ilyenkor a sofőrök figyelme csökken és kevésbé képesek a környezetükre figyelni. Mobilozás közben jellemzően lassabban reagálnak a közvetjelzésekre, és egyes jelzőtáblákat észre sem vesznek. A telefonálásnál még kockázatosabb az üzenetírása vagy a közösségi oldalak böngészése. Használjuk ki a telefon hangvezérlési funkcióit, és a telefontartót az autóban a megfelelő pozícióban helyezzük el.
3: És most néhány szó az időjárásról. Borult, hűvös időnk van, Nyíregyháza környékén a délutáni órákban is többfelé számíthatunk kisebb esőre, záporra. A hőmérséklet legfeljebb a 16 fokot éri el, a légmozgás viszont gyenge marad. A folytatásban hétfőn fokozatosan felszakadozik a felhőzet és 17 fokig melegszik a levegő. Kedtől sokat süt majd a nap, ami mellett csapadékmentes, de hűvösebb időre van kilátás. A hét közepén 14-15 fok körüli csúcsokkal. Ezek voltak legfrissebb híreink itt a Best FM-en, további kellemes pihenést kívánok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
7: Miénk a vasárnap délután, és előttünk ez a 4 óra, melyben leporoljuk a héten történt dolgokat, és készülünk. A hétfőre Dékán István vagyok, remélem velem tart. Ide jönnek a legnagyobb dalok is, már is nézzük a legfrissebb előrejelzéseket. Jön-e még eső? Ez is kiderül. Kezdünk a Valerie-jön, Amy Winehouse.

Egy tök jó dal, egy dúóban, a Groove House és a New Level Empire, egészen pontosan Zola és Judy énekel a dalban, miért lettél más itt a legnagyobbak között, M&S-szel pedig jön az If You Wanna. Irány tehát a klub élet előtte nézzük a legfrissebb előrejelzéseket, mi szerint elmondható, hogy hát jelenleg 17 fok, ezt mérhetjük odakint, a szél az jelenleg északias, aztán majd fordul, inkább keleti széllel készüljön a következő órákban, mérsékelt marad, azonban ha volt már, töltött már perceket kint, akkor ez nem igazán kellemes, rétegesen kell öltözni, kell egy sapka is. És hát ez is elmondható, hogy marad a borult idő, de esőre már nem nagyon számíthatunk, folyamatosan csökken ennek valószínűsége. Jelenleg egyébként ez még 18%, na hajnalban pedig nulla lesz, viszont 8 fokkal indul a hétfő, ami 17 fokkal ér majd a legmelegebb órákban. Révbe. Ezekkel nagyjából számoljon, frissítjük majd még M&S-dal a bőg, aztán majd a Kelemen kabátban is énekel.

Complicated Avril Lavigne-től a teli komplikált a világunk, és mindig figyelni kell, mindig szemmel kell követni, vagy füllel kísérni az eseményeket. Újabb csalókról beszélünk, akik hát személyes adatainkat akarják ellopni. Egészen pontosan most a Máltai Szeretett Szolgálat nevével élnek vissza. Adathalászok ők, és személyesen szemtől szembe próbálnak minket megvezetni, átrázni, adatokat tőlünk kicsalni. Mely úgy néz ki, hogy bekopogtatnak hozzánk, és igazából kérdezgetnek minket, megpróbálnak megtudni tőlünk adatokat, például, nem tudom, nevünk, anyaneve, születésével, lakcímet ugye tudja, mert bekopogtatott, esetlegesen telefonszámot is kérhet, és ezek még talán úgymond a kisebbik problémák, ennél sokkal mélyebben belenyúlnak, és szerződéseket néznek át, gondolom segítséggyanánt próbálják ők valami úton, módon tőlünk elkérni ezeket a szerződéseket, iratokat néznek át, fényképeket készítenek, el ne feledje, hogy ezekben minden személyes adata megtalálható, nagyon fontos, bárkit beenged a lakásába, és hivatkozik valamilyen szolgáltatásra, kérjük el igazolványát. Legyen ez a telefonszerelőtől kezdve az interneten át, akár a Máltai Szeretett Szolgálatig. Sose felejtse ezt el, az MTN is a cikket megtalálja, már is folytatjuk érzelmes percekkel, hangokban zárva Berecki Zoli énekel, aztán Will Smith, és a kis nyugat, Wild Wild West.

Mehet a tánc Király Viktorral és Curtisszel, miután egy kis mutogatás No Digity vár ránk érkezik. Előtte nézzük a hírt. Országos szinten emelkedett az elmúlt héten a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben, így az emelkedő esetszámokra is számítanunk kell. A városok, melyek érintettek, Békés, Csaba, Debrecen, Eger, Kecskemét, Pécs, Szolnok, Tatabánya, Szekszárd és Szeged. Itt egy kicsit most jó helyzetben mondanánk itt Nyíregyházát, hiszen mi nem vagyunk a listán, de az ingázás következtében ez hamarosan megváltozhat, figyeljünk erre, illetve a legfontosabb most is a személyes higiénia betartása. Problémáról egyáltalán nem kell beszéljünk, ez csak tájékoztató jellegű, pánikra semmi ok, és jönnek a dalok. Egy kis mutogatás, egy kis rap zene a No Digity Blackstreet-tel, Dr. Dre-vel, Queen Pennel, Ty Cruz, a Kristál is érkezik még a hírek előtt.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Mennyibe kerül ma egy rádiós kampány Nyíregyházán? Konkrét kampánykalkulációkat is mutatok a megújult radioreklamnyiregyháza.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Megyénkben is rengett a föld szeptemberben. Megújult a sóstóhegyi székelykapu. A túlélésért küzdenek a hazai hallgazdaságok. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, már is mondom a részleteket. 125 földmozgást regisztráltak a Kárpát-medencében idén szeptemberben. A Hunren Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligeti Radószeizmológiai Obszervatóriuma azt írta, 22 természetes eredetű földrengést és 103 bányarobbantást regisztráltak az elmúlt hónapban. Egy a lakosság által is észlelt földmozgás is történt. Szeptember 17-én egy 2,5-es magnitúdójú földrengés pattant ki, amelyet leginkább Nagykállóban és Nyíregyházán éreztek. Megújult a sóstóhegyi temető székely kapuja. A létesítményt még 2008-ban építették a Sóstó-Sóstóhegyi Igrice civil egyesület kezdeményezésére, így időszerűvé vált a restaurálása. A munkálatok az önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei temetkezési Kft. Beruházásában zajlottak. A kapu zsindely szerkezete fenyőfából készült, annak cseréje volt most a legfontosabb feladat, számol be a város honlapja. A székely kapu a Sóstóhegyi temető egyik legfontosabb szimbóluma. A túlélésért küzdenek a hazai hallgazdaságok. A nyári aszály miatt 1600 hektárnyi halastó száradt ki teljesen, és több száz tonna hal pusztult el a vízhiány és a túlmelegedés következtében. Az ágazatot ért kár megközelíti a 1,5 milliárd forintot. Bár az időjárás már hűvösebbre fordult, a veszély továbbra sem múlt el. A tartós vízhiány miatt ugyanis sok halastavat még mindig nem tudnak feltölteni, mondta el rádiónak Tim Elede, a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet ügyvezető igazgatója.
3: Még most is kritikus időszakot élünk, hiszen annak ellenére, hogy most már az aszálynak a hőhullámi szakaszával már nem szembesülünk, hiszen a hőmérséklet már viccába esett. A vízhiány, a vízszintek azok még mindig kritikusak. Ha időszakos kiszárulásról beszélünk, akkor ott még meg tudjuk menteni a tavat. Nyilván akkor is ugye a tómederben felburjánzott növényi vegetációt kezelni kell, de hogyha 2-3 éves szárazonállásról beszélhetünk, akkor nagyon komoly kontrollt kell gyakorolni, ami nem biztos, hogy már gazdaságosan megmenthető. Ilyen esetben sajnos félő az, hogy ezek a tóterületek elvesznek a termelésből.
2: És most néhány szó az időjárásról. Borult, hűvös időnk van, Nyíregyháza környékén a délutáni órákban is többfelé számíthatunk kisebb esőre, záporra. A hőmérséklet legfeljebb a 16 fokot éri el, a légmozgás viszont gyenge marad. A folytatásban hétfőn fokozatosan felszakadozik a felhőzet és 17 fokig melegszik a levegő. Kedtől sokat süt majd a nap, ami mellett csapadékmentes, de hűvösebb időre van kilátás. A hét közepén 14-15 fok körüli csúcsokkal. Ezek voltak legfrissebb híreink itt a Best FM-en, további kellemes pihenést kívánok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
4: 3 óra után járunk 4 perccel, kicsit szomorkás az idő odakint, de egyébként sokkal jobb, mint a délelőttben érkező eső, bár én azt gondolom erre is szükség volt. Jelenleg 17 fokkal készüljön, észak-északkeleti széllel kell számoljon, Chocolate Puma pedig kezd a Vision Forever.

Hétvégén is a legjobb hangulatban a Best FM-mel. A kikapcsolódásban ma is veled vagyunk a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan.

Nézzük a levegő minőségét, elindult a fűtés szezon, ez már látszik a levegő minőségében, pedig még sehol sem vagyunk. Általában ilyenkor a csökkenő hőmérsékletben, főként az esti órákban azért már elővesszük a kályhák adta meleget, vagy a kazánok adta meleget, és hát a probléma az, hogy mindent is belerakunk. Próbáljunk figyelni magunkra, embertársainkra, és csak jó minőségű száraz fával tüzeljünk, vagy szénnel, vagy nem is tudom milyen kazánja van. De figyeljünk a minőségre, mert lényegében ezt a füstöt szívja majd ön is, illetve hát a szomszéd is. Várhatóan egyébként javul a helyzet, a szállópor koncentrációja a hideg fronttal, egy kis széllel majd azért távozik itt a Kárpát-medencéből, de hát ahogy mondtam, ez még a kezdet, és ugye hol vannak majd az igazi téli napok, amikor majd, hát igen, csak rossz lesz a levegő minőség. Egyébként jelenleg Nyíregyházán, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében nincs ilyen riasztás, debreceni körzetből viszont már érkeznek adatok. Foglalkozzunk ezzel is. A New Level Empire felhők alattal a pont jó ide, a Nelly Furtado Turn of the Light, velük folytatjuk, ők érkeznek.

Otthon bárhol, méghozzá Freddyvel, Vetszával, Bigával, itt a legnagyobbak között. Egyetem, innen is infók, egy nyílt napot szerveznek itt, méghozzá a középiskolából leballagóknak. Felvételi nyílt napot szervez november 11-én szerdán 10 órától a Nyíregyházi Egyetem. A továbbtanulás előtt álló diákok egy helyen ismerkedhetnek meg az intézmény teljes képzési kínálatával, és tájékozódhatnak a felvételivel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról. Én azt gondolom, érdemes ezzel is foglalkozni egy kicsit. November 11 az még talán odébb van, de a naptárba én ezt már beírnám. Folytatjuk dalokkal, James Blunt sikerével indulunk, Ákos örvénylése is. Rihanna hozza az ernyőt, az Umbrella mindjárt.

Az elő talán már nem kell, de Rihanna mindent is bekészített. Nála az, előttünk pedig uszodai infók, lesz itt egy kis változás, egészen pontosan az őszi karbantartásra készülve ők is becsukják kapukat. Ugye ez az az időszak, amikor hát takarítanak, kitisztítják a szűrőket, kicserélik, nem is tudom milyenkor mi a feladatlista, de nagyjából úgy kell elképzeljük, mint egy autó esetében ezeket a berendezéseket időről időre karbantartani kell, ezért zárja be kapuit az uszoda október 25 és november 1-e között. Nyitás november 2-a, méghozzá hitvatartási rend szerint reggel 6 és 14 óra között. Így kell tehát készüljön, beszélünk majd még erről, a cikket megtalálja már a nyíregyháza.hu-n is. Forest Street, 4-es Street, kinek hogy tetszik, ilyen az élet, ez tutira érkezik. Aztán Christina Agulérával is, Bagosékkal is találkozunk, a fekszünk a strandon, kedvenceink közül. Nem sokára már jönnek a friss hírek Andristól.

Nyíregyháza sem maradhat ki a jóból. Jöjjenek a Best FM DJ-i, akik a legjobb zenét játsszák megállás nélkül változatosan. Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Hangya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Nem lesz panorámás sarokirodád, de lehet saját munkatered építkezés nélkül. A Csempe és Kertnél új, hőszigetelt irodakonténerek készletről. Acélváz, ablak, világítás, linoleum padló. Már 1 050 000 plusz áfától. Csempe és Kert, Nyíregyházi út 19. Csempekert.hu. Nem palota, iroda. Akár holnapra.
2: Teljesen megújult a rádióreklám nyíregyháza.hu. Új ajánlatok, új ötletek is, rengeteg használható tipp vállalkozóknak. Érdemes ránézni. Rádióreklám nyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Fiatal orvosok kezdték meg munkájukat a kórházban. Medve bukkant fel megyénkben, van ahol tilos kerti hulladékot égetni. Zsíros András vagyok a hírekkel. Köszöntöm Önöket, már is mondom a részleteket. Idén 23 fiatal orvos kezdte meg rezidensként szakmai munkáját a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei oktatókórháznál. Az intézmény tájékoztatása szerint Eisner Éva főigazgató a napokban köszöntésre és beszélgetésre hívta a pályakezdőket. A program lehetőséget adott a személyes megismerkedésre, a képzéssel kapcsolatos tájékozódásra, és arra is, hogy a rezidensek megosszák első tapasztalataikat, írja

0: közleményében a kórház. Ismét medvét láttak Szabolcs-Szatmár-Beregben, a nagytestű ragadozó Túr Istvándi és Szatmár-Cseke külterületén figyelték meg vasárnap este, írja a Szabolcs Online. A lakosságtól fokozott óvatosságot kérnek. A portál kiemeli, hogy a feltűnő nagytestű ragadozó közvetlen fenyegetést jelent az ott élőkre és a kint dolgozókra egyaránt. Egy vadon élő medve jelenléte kiszámíthatatlan, a legfontosabb a fokozott éberség és a hatósági utasítások szigorú betartása a balesetek elkerülése érdekében. Nem minden településen szabad elégetni a lehullott faleveleket és a kerti zöld hulladékot. Az őszi kerti munkák idején érdemes tájékozódni a helyi szabályokról. Az önkormányzatok ugyanis rendeletben határozhatják meg, hogy engedélyezik-e az égetést, és ha igen, milyen feltételekkel. Nyíregyházán például ezt nem engedték meg, így a városunkban tilos a zöld hulladék égetése. A szabályok betartásának fontosságára Mókics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője hívta fel a figyelmet rádiónknak.
1: Amelyik önkormányzat nem hozott rendeletet a kerti zöld hulladék égetésről, ott tilos ezeket elégetni. Ahol engedélyezi ezt az önkormányzat, ott is csak a rendeletben meghatározott időben szabad. A tűzrakóhelynek a környékét azt meg kell tisztítani, hogy a tűz ne tudjon elszabadulni. Mindig legyen a kezünk ügyében egy szerszám, amivel kordában tudjuk tartani a tüzet, és oltóvíz is. Hogyha szeles az időjárás, halasszuk későbbi időpontra a zöld hulladék elégetését. A tüzet egyetlen percre se hagyjuk magára. Attól pedig mindenkit óva intenék, hogy falevelekkel fűtsön. Csak tönkre tesszük vele a kályhát, a kazánt és még a kémét is.
0: És most néhány szó az időjárásról. Borult, hűvös időnk van, Nyíregyháza környékén a délutáni órákban is több felé számíthatunk kisebb esőre, záporra. A hőmérséklet legfeljebb a 16 fokot éri el, a légmozgás viszont gyenge marad. A folytatásban hétfőn fokozatosan felszakadozik a felhőzet és 17 fokig melegszik a levegő. Kedtől sokat süt majd a nap, ami mellett csapadékmentes, de hűvösebb időre van kilátás. A hét közepén 14-15 fok körüli csúcsokkal. Ezek voltak legfrissebb híreink itt a Best FM-en, további kellemes pihenést kívánok.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy

4 óra után, ez még mindig a legjobb lista itt Nyíregyházán. Tutira, ez a Best FM, Déken István vagyok, Esztel és az American Boy. A folytatásként vagyonadó kata változások, minden szinten, már is mondom, hozom a részleteket, mire számíthatunk.

Coolioval számolgattunk, és ha már itt járunk, akkor itt vannak a legfrissebb változások. Egészen pontosan az adózással kapcsán, ugye egy ideje már beszélünk a vagyonadóról, egy ideje már lehet hallani a Kata megváltozásáról. Ezek most már konkrét tények. Nézzük, hogy mi változik, csak nagy eszenciában. A kedd délutáni órákban tudtuk meg az infót, mely hát a január 1-től bevezetett vagyonadóról szól, melyet milliárdosok adójának neveznek, ugyanis csak milliárd forint vagyon felett milliárdonként 1% lesz. A Kata is változik, erről is beszéltünk már jó ideje. Azt is tudtuk, hogy újra lesz lehetőségünk cégeknek számlázni a Katán belül, de azt is hallottuk, hogy az összegek azért változnak a Kata adózási rendszerében. Ugye eddig a főállás mellett 25-ről, most 50 ezer forintra, a nagy Kata az 50-ről pedig 100 ezer forintra emelkedett. Ezzel számolhat, készülhet, számoljon utána, érdemes-e? Én azért konzultálnék a könyvelővel. Blaha Louisiana, nem ereszt után, majd Chicken és Bryan Adams, klub sikere, Don't Give Up!

után a Táncolj dal pörgött egyébként tőlük, már is nézzük a legfrissebb híreket, a véradásokra. Mindig fókuszálunk, hiszen erre óriási a szükség, gondoljunk bele egy balesetbe, gondoljunk bele egy műtétbe. Mindenhol szükség van ezekre, ezeket semmilyen úton módon nem lehet előállítani, nincs meg az a technológia, ami a vérkészítményeket tudja pótolni, úgyhogy ez csak is ilyen úton, módon jöhet össze, ezért fontos, hogy tájékozódjunk a véradásokról. Idén ősszel is várják az önkéntes véradókat, október 14-én a Nyíregyházi Egyetem B épületébe, és másnap 12 és 15 óra között szintén lehet majd ide érkezni az önkénteseknek, ahol persze az egyetem hallgatói, dolgozói és külsősök is adhatnak vért, sőt, hát így lenne ez a szép dolog, tájékozódjon akár az egyetem oldalán, a Best FM oldalán, fontos, hogy ebben az esetben is önnél kell, hogy legyen majd a tajkártyája. Minden info egyébként fent a Best oldalán, a Toxic jön Britney-vel, Vastag Csaba is énekel Bárhogy kérném, után pedig a Shakedown jön lendületes perceket hozva, At Night dalával.

Shakedown és a zöld hulladék szállítás kapcsán infók, a levágott gajakról beszéljünk, amit kötegelve kell csomagolnunk, illetve így tudják elszállítani. Ez legfeljebb 1 méter hosszú és 5 cm-nél nagyobb ágokat nem tartalmazhat. A zöld hulladékot szállító által biztosított 120 literes edényben vagy zöld színű hulladék gyűjtő zsákban kell kihelyezni a hulladék szállítás napján, méghozzá reggel 5 óráig bezárólag. Ekkor lesz majd mód és lehetőség elvinni a zöld hulladékot. Egyébként ennek ütemezése a területenként változik, tájékozódjon az EAK oldalán, illetve megtalálja a cikket a nyíregyháza.hu-n. Szabi estének helyen viszi a vére Edwin Collins, Nagy Ricsi, ez a trió vár ránk, nem sokára pedig jönnek a hírek.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Nem lesz panorámás sarokirodád, de lehet saját munkatered építkezés nélkül. A Csempe és Kertnél új, hőszigetelt irodakonténerek készletről. Acélváz, ablak, világítás, linoleum padló. Már 1 millió 50 000 plusz áfától. Csempe és Kert, Nyíregyházi út 19.

0: palotakert.hu. Nem palota, iroda. Akár holnapra.
1: Kellene néhány friss marketing ötlet a vállalkozáshoz? Érdemes rákattintani az új oldalunkra. Rádióreklámnyíregyháza.hu.
2: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Jubileumot ünnepel az Evangélikus Roma Szak Kollégium. Nyírbátori droghálózatot számoltak fel. A vezetés közbeni mobil használatra figyel most a rendőrség. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, a mikrofonnál Zsíros András. 30 hallgatóval kezdte meg a 2026-27-es tanévet a Nyíregyházi Evangélikus Roma Szakkollégium, amely idén jubileumot ünnepel. Molnár Erzsébet intézményvezető kiemelte, valamennyi végzett hallgatójuknak munkája van, a friss diplomások számíthatnak a szakkollégium segítségére az első munkahely megszerzésében.
4: Mi nagyon boldogok és hálásak vagyunk azért, hogy 15 tanévet tudhatunk magunk mögött. Ebben a 15 tanévben fantasztikus sikereket értünk el, az ország legkeletibb egyetemén, a Nyíregyházi Egyetemen működünk, de vannak hallgatóink a Debreceni Egyetem egészségügyi karáról is. Ez alatt a 15 év alatt kb. 150 diploma oklevél talált gazdára, aminek a megszerzésében mi is hatékonyan részt tudtunk venni. A hallgatóink nem csak a felzárkózás révén, de a tehetséggondozás révén is hozzájutnak a végső oklevélhez.
3: Nyírbátori droghálózatot számoltak fel a rendőrök. Az egyenruhások összehangolt akcióban egyszerre 6 helyszínen csaptak le a bűnszervezet tagjaira, összesen 7 drogdílert vettek őrizetbe. Az akcióban a készenléti rendőrség helikoptere is részt vett. A rendőrség őrizetbe vette a drogterjesztőket és kezdeményezték letartóztatásokat, írja a polisz.hu. A vezetés közbeni mobiltelefon használatot ellenőrzi fokozottan a rendőrség. Az országos akció célja, hogy csökkentsék a figyelmetlenségből eredő balesetek számát. A rendőrök nem csak a telefonálást figyelik, hanem az üzenetküldést és a közösségi oldalak böngészését is. Már néhány másodpercnyi figyelemelterelés is veszélyes helyzetet teremthet, hívta fel a figyelmet Vad Róbert rendőralezredes.
5: A járművezetés önmagában is egy komoly koncentrációt igénylő tevékenység, amely mellett kiemelt rizikófaktor a kézben tartott mobil használat. Vezetés közben mobiltelefont használni rendkívül veszélyes, ugyanis ilyenkor a sofőrök figyelme csökken és kevésbé képesek a környezetükre figyelni. Mobilozás közben jellemzően lassabban reagálnak a közvetlen jelzésekre, és egyes jelzőtáblákat észre sem vesznek. A telefonálásnál még kockázatosabb az üzenetírása vagy a közösségi oldalak böngészése. Használjuk ki a telefon hangvezérlési funkcióit, és a telefontartót az autóban a megfelelő pozícióban helyezzük el.
3: És most néhány szó az időjárásról. Borult, hűvös időnk van, Nyíregyháza környékén a délutáni órákban is többfelé számíthatunk kisebb esőre, záporra. A hőmérséklet legfeljebb a 16 fokot éri el, a légmozgás viszont gyenge marad. A folytatásban hétfőn fokozatosan felszakadozik a felhőzet és 17 fokig melegszik a levegő. Kedtől sokat süt majd a nap, ami mellett csapadékmentes, de hűvösebb időre van kilátás. A hét közepén 14-15 fok körüli csúcsokkal. Ezek voltak legfrissebb híreink itt a Best FM-en, további kellemes pihenést kívánok.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
6: 5 múlt, méghozzá 4 perccel utolsó közös óránkat indíthattuk, ez a Best FM, Dékán István vagyok, már is nézzük az érettségi infóit, hiszen hétfőn megmérettetnek már a srácok, aztán pedig hát az új parkolózónák kapcsán is jön néhány kiegészítés.

kettes, taposás, egy kis puccogás, vagy lépegetés, hívhatjuk akárhogy is a Daft Punk sikerét, ez volt az All Around the World, mely után, hát beszélgetünk a srácok megmérettetéséről, bár én nem akarok senkit stresszelni ezekkel a gondolatokkal, az érettségét is ki lehet javítani, hogyha nem sikerülne. Úgyhogy nem érdemes annyira ráfeszülni, én azt gondolom mindenki felkészült, és bízom benne, hogy mindenki a legsikeresebb tételt húzza. A cikk egyébként a Best FM oldalán jövő héten magyar nyelv és irodalom, valamint földrajzírásbelikkel kezdődik. Az érettségi a 25-ös, 27-es tanév, érettségi vizsgái 221 intézményben. Várhatóan 24.582 diák vizsgázik majd. Mindenkinek sok sikert kívánok. A szerencsés felkészüléshez énekeljen Szakács Gergő, van-e még? Aztán Rise and Fall, Craig David, Deanna meg Stinggel, szintén itt a legnagyobbak között.

The Rockefellers, Kenkit a legnagyobbak között. A parkoló zónák témáját már többször hoztam, de azért van itt néhány dolog, melyre számítanunk, figyelnünk kell. Azért, hát lassan-lassan lejár a türelmi idő, ilyenkor, amikor újabb és újabb parkoló zónákat élesítenek a városban, akkor általában egy-két hét türelmi idő mindig van. Hát ennek a végéhez közeledünk, úgyhogy érdemes figyelni, készülni, hiszen újabb zónák vannak, ahol fizetnünk kell, például az Ószülő, a Kert utca és a Szántó-Kovács János utcákban, a Nyírvévé Nonprofit Kft. Tájékoztatójában ez olvasható, mert egyébként megtalál a Best FM oldalán. Ószülő utca belvárosi szakasza, Dózsa-György utca és a Ferenc körút közötti részről beszélünk, Kert utca 2-től 20-ig, Szántó-Kovács János utca 2-től 18-ig. Itt kell fizetni tehát már október 1-től, és ugye a két hét próbaidő úgymond lassan-lassan letelik. A lakás környéki bérletek kiváltásánál pedig nagyon kell figyelni, hogy kinek a nevére szól a forgalmi engedély, mely csak ő válthatja ki ezeket a lakás környékiket, és nyilvánvalóan ott kell, hogy lakjon, úgyhogy itt azért lehetnek még csavarok, mi is beleszaladtunk majdnem, de hát időbe kell tájékozódni. Itt a Besten ezt meg is teheti. Aztán folytatjuk, itt vannak a legnagyobbak, még hozzá Halott pénzzel, Diazzal, Mentával, a Hello lányok után Brandy, Flor Mizuja, Pompeydal, ezek mind érkeznek.

Ez volt a Pompeii Bastille sikere, miután Péter Fibori Gesztivel énekel Csak te meg én a Summertime előtt, mert a C-blokk álmodott meg. Előttünk pedig a legfrissebb előrejelzések, ez már a hétfői adat, ami 8 fok körül indulhat. A csúcsérték 17 fok lehet maximum, ugye beszéltünk arról, hogy jönnek a hűvösebb hétköznapok. A hétfő már egy ilyen, és ettől azért a hét végére akár komolyabban is lehűlhet a levegő. Péntekre ez már csak 14-15 fok körül alakulhat. Így kell nagyjából számoljon. Egyébként elmondható, hogy ezzel párhuzamosan csökken a hőmérséklet, csökkennek az allergének is a levegőbe, a gombák szintje is most már mérséklődő tendenciát mutat, de továbbra is magas szinten. Holnap 12-e Miksa ünnepel, Szerafinával meg Rezsővel. Boldog névnapot kívánok mindenkinek! Már is jön Geszti Péter, C-Blog, Bonbon! Én pedig búcsúzom, a Night Shift érkezik a vasárnapi etappal. Mindenkinek jó pihenést kívánok, Dékán István vagyok, viszont hallásra. We'll be right back.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Mennyibe kerül ma egy rádiós kampány Nyíregyházán? Konkrét kampánykalkulációkat is mutatok a megújult radioreklamnyiregyhaza.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Megyénkben is rengett a föld szeptemberben, megújult a sóstóhegyi székelykapu, a túlélésért küzdenek a hazai hallgazdaságok. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, már is mondom a részleteket. 125 földmozgást regisztráltak a Kárpát-medencében idén szeptemberben. A Hunren Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligeti Radószeizmológiai Obszervatóriuma azt írta, 22 természetes eredetű földrengést és 103 bányarobbantást regisztráltak az elmúlt hónapban. Egy a lakosság által is észlelt földmozgás is történt. Szeptember 17-én egy 2,5-es magnitúdójú földrengés pattant ki, amelyet leginkább Nagykállóban és Nyíregyházán éreztek. Megújult a sóstóhegyi temető székely kapuja. A létesítményt még 2008-ban építették a Sóstó-Sóstóhegyi Igrice Civil Egyesület kezdeményezésére, így időszerűvé vált a restaurálása. A munkálatok az önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei temetkezési Kft. Beruházásában zajlottak. A kapu zsindely szerkezete fenyőfából készült, annak cseréje volt most a legfontosabb feladat, számol be a város honlapja. A székely kapu a Sóstóhegyi temető egyik legfontosabb szimbóluma. A túlélésért küzdenek a hazai hallgazdaságok. A nyári aszály miatt 1600 hektárnyi halastó száradt ki teljesen, és több száz tonna hal pusztult el a vízhiány és a túlmelegedés következtében. Az ágazatot ért kár megközelíti a 1,5 milliárd forintot. Bár az időjárás már hűvösebbre fordult, a veszély továbbra sem múlt el. A tartós vízhiány miatt ugyanis sok halastavat még mindig nem tudnak feltölteni, mondta el rádiónknak Tim Melede, a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet ügyvezető igazgatója.
3: Még most is kritikus időszakot élünk, hiszen annak ellenére, hogy most már az aszálynak a hőhullámi szakaszával már nem szembesülünk, hiszen a hőmérséklet már viccába esett. A vízhiány, a vízszintek azok még mindig kritikusak. Ha időszakos kiszárulásról beszélünk, akkor ott még meg tudjuk menteni a tavat. Nyilván akkor is ugye a tómederben felburjánzott növényi vegetációt kezelni kell, de hogyha 2-3 éves szárazonállásról beszélhetünk, akkor nagyon komoly kontrollt kell gyakorolni, ami nem biztos, hogy már gazdaságosan megmenthető. Ilyen esetben sajnos félő az, hogy ezek a tóterületek elvesznek a termelésből.
2: És most néhány szó az időjárásról. Borult, hűvös időn

0: van, Nyíregyháza környékén a délutáni órákban is többfelé számíthatunk kisebb esőre, záporra. A hőmérséklet legfeljebb a 16 fokot éri el, a légmozgás viszont gyenge marad. A folytatásban hétfőn fokozatosan felszakadozik a felhőzet és 17 fokig melegszik a levegő. Kedtől sokat süt majd a nap, ami mellett csapadékmentes, de hűvösebb időre van kilátás. A hét közepén 14-15 fok körüli csúcsokkal. Ezek voltak legfrissebb híreink itt a Best FM-en, további kellemes pihenést kívánok.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Fiatal orvosok kezdték meg munkájukat a kórházban. Medve bukkant fel megyénkben, van, ahol tilos kerti hulladékot égetni. Zsíros András vagyok a hírekkel. Köszöntöm Önöket, már is mondom a részleteket. Idén 23 fiatal orvos kezdte meg rezidensként szakmai munkáját a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei oktatókórháznál. Az intézmény tájékoztatása szerint Eisner Éva főigazgató a napokban köszöntésre és beszélgetésre hívta a pályakezdőket. A program lehetőséget adott a személyes megismerkedésre, a képzéssel kapcsolatos tájékozódásra, és arra is, hogy a rezidensek megosszák első tapasztalataikat, írja közleményében a kórház. Ismét medvét láttak Szabolcs-Szatmár-Beregben, a nagytestű ragadozó Túr Istvándi és Szatmár-Cseke külterületén figyelték meg vasárnap este, írja a Szabolcs Online. A lakosságtól fokozott óvatosságot kérnek. A portál kiemeli, hogy a feltűnő nagytestű ragadozó közvetlen fenyegetést jelent az ott élőkre és a kint dolgozókra egyaránt. Egy vadon élő medve jelenléte kiszámíthatatlan, a legfontosabb a fokozott éberség és a hatósági utasítások szigorú betartása a balesetek elkerülése érdekében. Nem minden településen szabad elégetni a lehullott faleveleket és a kerti zöld hulladékot. Az őszi kerti munkák idején érdemes tájékozódni a helyi szabályokról. Az önkormányzatok ugyanis rendeletben határozhatják meg, hogy engedélyezik-e az égetést, és ha igen, milyen feltételekkel. Nyíregyházán például ezt nem engedték meg, így a városunkban tilos a zöld hulladék égetése. A szabályok betartásának fontosságára Mókics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője hívta fel a figyelmet rádiónknak.
3: Amelyik önkormányzat nem hozott rendeletet a kerti zöld hulladék égetésről, ott tilos ezeket elégetni. Ahol engedélyezi ezt az önkormányzat, ott is csak a rendeletben meghatározott időben szabad. A tűzrakóhelynek a környékét azt meg kell tisztítani, hogy a tűz ne tudjon elszabadulni. Mindig legyen a kezünk ügyében egy szerszám, amivel kordában tudjuk tartani a tüzet, és oltóvíz is. Hogyha szeles az időjárás, halasszuk későbbi időpontra a zöld hulladék elégetését. A tüzet egyetlen percre se hagyjuk magára. Attól pedig mindenkit óva intenék, hogy falevelekkel fűtsön. Csak tönkre tesszük vele a kályhát, a kazánt és még a kémét is.
2: És most

0: Néhány szó az időjárásról. Ezen az estén Szabolcsban lassan megszűnik a csapadék, csendes, többnyire felhős éjszaka előtt állunk, a hőmérséklet hajnalra 7 fokig hűl le. Holnap hétfőn már felszakadozik a felhőzet, több órára kisüt a nap és 17 fokos csúcsértéket mérhetünk. A jövő hét közepén és második felében túlnyomóan napos, de hűvösebb idő valószínű délutánonként 14-15 fokkal. Komolyabb lehűlés egyelőre nem várható, sőt, a hosszabb távú előrejelzések még akár egy pici melegedést is jósolnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Jubileumot ünnepel az Evangélikus Roma Szakkollégium. Nyírbátori droghálózatot számoltak fel. A vezetés közbeni mobil használatra figyel most a rendőrség. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, a mikrofonnál Zsíros András. 30 hallgatóval kezdte meg a 2026-27-es tanévet a Nyíregyházi Evangélikus Roma Szakkollégium, amely idén jubileumot ünnepel. Molnár Erzsébet intézményvezető kiemelte, valamennyi végzett hallgatójuknak munkája van, a friss diplomások számíthatnak a szakkollégium segítségére az első munkahely megszerzésében.
3: Mi nagyon boldogok és hálásak vagyunk azért, hogy 15 tanévet tudhatunk magunk mögött. Ebben a 15 tanévben fantasztikus sikereket értünk el, az ország legkeletibb egyetemén, a Nyíregyházi Egyetemen működünk, de vannak hallgatóink a Debreceni Egyetem egészségügyi karáról is. Ez alatt a 15 év alatt kb. 150 diploma oklevél talált gazdára, aminek a megszerzésében mi is hatékonyan részt tudtunk venni. A hallgatóink nem csak a felzárkózás révén, de a tehetséggondozás révén is hozzájutnak a végső oklevélhez.
2: Nyírbátori droghálózatot számoltak fel a rendőrök. Az egyenruhások összehangolt akcióban egyszerre 6 helyszínen csaptak le a bűnszervezet tagjaira, összesen 7 drogdílert vettek őrizetbe. Az akcióban a készenléti rendőrség helikoptere is részt vett. A rendőrség őrizetbe vette a drogterjesztőket és kezdeményezték letartóztatásokat, írja a polisz.hu. A vezetés közbeni mobiltelefon használatot ellenőrzi fokozottan a rendőrség. Az országos akció célja, hogy csökkentsék a figyelmetlenségből eredő balesetek számát. A rendőrök nem csak a telefonálást figyelik, hanem az üzenetküldést és a közösségi oldalak böngészését is. Már néhány másodpercnyi figyelemelterelés is veszélyes helyzetet teremthet, hívta fel a figyelmet Vad Róbert rendőralezredes.
4: A járművezetés önmagában is egy komoly koncentrációt igénylő tevékenység, amely mellett kiemelt rizikófaktor a kézben tartott mobil használat. Vezetés közben mobiltelefont használni rendkívül veszélyes, ugyanis ilyenkor a sofőrök figyelme csökken és kevésbé képesek a környezetükre figyelni. Mobilozás közben jellemzően lassabban reagálnak a közvetjelzésekre, és egyes jelzőtáblákat észre sem vesznek. A telefonálásnál még kockázatosabb az üzenetírása vagy a közösségi oldalak böngészése. Használjuk ki a telefon hangvezérlési funkcióit, és a telefontartót az autóban a megfelelő pozícióban helyezzük el.
2: És most néhány szó az időjárásról. Ezen az estén Szabolcsban lassan megszűnik a csapadék, csendes, többnyire felhős éjszaka előtt állunk, a hőmérséklet hajnalra 7 fokig hűl le. Holnap hétfőn már felszakadozik a felhőzet, több órára kisüt a nap és 17 fokos csúcsértéket mérhetünk. A jövő hét közepén és második felében túlnyomóan napos, de hűvösebb idő valószínű, délutánonként 14-15 fokkal. Komolyabb lehűlés egyelőre nem várható, sőt, a hosszabb távú előrejelzések még akár egy pici melegedést is jósolnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven

Most is a Best FM-et hallgatod.

Hétvégén is a legjobb hangulatban a Best FM-mel. A kikapcsolódásban ma is veled vagyunk a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan.

0: nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
1: Változatosan.

0: Azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebb zenék szólnak, úgyhogy olyan, hogyha nekem volna mindig a best FM.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, hogy jó sokáig így lesz még.
2: Ez a 103.9 Best.

0: hazai.
1: H, mint hazai.
0: A Best FM-en.
2: Lotfi Begi. Kollányi Zsuzsi. Dr. Béres. És a régi nyelv.

semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsökből csinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbel.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Megyénkben is rengett a föld szeptemberben. Megújult a sóstóhegyi székelykapu. A túlélésért küzdenek a hazai hallgazdaságok. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, már is mondom a részleteket. 125 földmozgást regisztráltak a Kárpát-medencében idén szeptemberben. A Hunren Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligeti Radószeizmológiai Obszervatóriuma azt írta, 22 természetes eredetű földrengést és 103 bányarobbantást regisztráltak az elmúlt hónapban. Egy a lakosság által is észlelt földmozgás is történt. Szeptember 17-én egy 2,5-es magnitúdójú földrengés pattant ki, amelyet leginkább Nagykállóban és Nyíregyházán éreztek. Megújult a sóstóhegyi temető székely kapuja. A létesítményt még 2008-ban építették a Sóstó-Sóstóhegyi Igrice civil egyesület kezdeményezésére, így időszerűvé vált a restaurálása. A munkálatok az önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei temetkezési Kft. Beruházásában zajlottak. A kapu zsindely szerkezete fenyőfából készült, annak cseréje volt most a legfontosabb feladat, számol be a város honlapja. A székely kapu a Sóstóhegyi temető egyik legfontosabb szimbóluma. A túlélésért küzdenek a hazai hallgazdaságok. A nyári aszály miatt 1600 hektárnyi halastó száradt ki teljesen, és több száz tonna hal pusztult el a vízhiány és a túlmelegedés következtében. Az ágazatot ért kár megközelíti a 1,5 milliárd forintot. Bár az időjárás már hűvösebbre fordult, a veszély továbbra sem múlt el. A tartós vízhiány miatt ugyanis sok halastavat még mindig nem tudnak feltölteni, mondta el Rádiónak Tim Elede, a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet ügyvezető igazgatója.
2: Még most is kritikus időszakot élünk, hiszen annak ellenére, hogy most már az aszálynak a hőhullámi szakaszával már nem szembesülünk, hiszen a hőmérséklet már viccába esett. A vízhiány, a vízszintek azok még mindig kritikusak. Ha időszakos iszárudásról beszélünk, akkor ott még meg tudjuk menteni a tavat. Nyilván akkor is ugye a tómederben felbudjánzott növényi vegetációt kezelni kell, de hogyha 2-3 éves szárazonállásról beszélhetünk, akkor nagyon komoly kontrollt kell gyakorolni, ami nem biztos, hogy már gazdaságosan megmenthető. Ilyen esetben sajnos félő az, hogy ezek a tóterületek elvesznek a termelésből.
1: És most néhány szó az időjárásról. Ezen az estén Szabolcsban lassan megszűnik a csapadék, csendes, többnyire felhős éjszaka előtt állunk, a hőmérséklet hajnalra 7 fokig hűl le. Holnap hétfőn már felszakadozik a felhőzet, több órára kisüt a nap és 17 fokos csúcsértéket mérhetünk. A jövő hét közepén és második felében túlnyomóan napos, de hűvösebb idő valószínű, délutánonként 14-15 fokkal. Komolyabb lehűlés egyelőre nem várható, sőt, a hosszabb távú előrejelzések még akár egy pici melegedést is jósolnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig!

0: FM-ből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
1: Változatosan.
3: Will you count me in?

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Fiatal orvosok kezdték meg munkájukat a kórházban, medve bukkant fel megyénkben, van, ahol tilos kerti hulladékot égetni. Zsíros András vagyok a hírekkel. Köszöntöm Önöket, már is mondom a részleteket. Idén 23 fiatal orvos kezdte meg rezidensként szakmai munkáját a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei oktatókórháznál. Az intézmény tájékoztatása szerint Eisner Éva főigazgató a napokban köszöntésre és beszélgetésre hívta a pályakezdőket. A program lehetőséget adott a személyes megismerkedésre, a képzéssel kapcsolatos tájékozódásra, és arra is, hogy a rezidensek megosszák első tapasztalataikat, írja közleményében a kórház. Ismét medvét láttak Szabolcs-Szatmár-Beregben, a nagytestű ragadozó Túr Istvándi és Szatmár Cseke külterületén figyelték meg vasárnap este, írja a Szabolcs Online. A lakosságtól fokozott óvatosságot kérnek. A portál kiemeli, hogy a feltűnő nagytestű ragadozó közvetlen fenyegetést jelent az ott élőkre és a kint dolgozókra egyaránt. Egy vadon élő medve jelenléte kiszámíthatatlan, a legfontosabb a fokozott éberség és a hatósági utasítások szigorú betartása a balesetek elkerülése érdekében. Nem minden településen szabad elégetni a lehullott faleveleket és a kerti zöld hulladékot. Az őszi kerti munkák idején érdemes tájékozódni a helyi szabályokról. Az önkormányzatok ugyanis rendeletben határozhatják meg, hogy engedélyezik-e az égetést, és ha igen, milyen feltételekkel. Nyíregyházán például ezt nem engedték meg, így a városunkban tilos a zöld hulladék égetése. A szabályok betartásának fontosságára Mókics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője hívta fel a figyelmet rádiónknak.
3: Amelyik önkormányzat nem hozott rendeletet a kerti zöld hulladék égetésről, ott tilos ezeket elégetni. Ahol engedélyezi ezt az önkormányzat, ott is csak a rendeletben meghatározott időben szabad. A tűzrakóhelynek a környékét azt meg kell tisztítani, hogy a tűz ne tudjon elszabadulni. Mindig legyen a kezünk ügyében egy szerszám, amivel kordában tudjuk tartani a tüzet, és oltóvíz is. Hogyha szeles az időjárás, halasszuk későbbi időpontra a zöld hulladék elégetését. A tüzet egyetlen percre se hagyjuk magára. Attól pedig mindenkit óva intenék, hogy falevelekkel fűtsön. Csak tönkre tesszük vele a kályhát, a kazánt és még a kémét is.
2: És most néhány szó az időjárásról. Ezen az estén Szabolcsban lassan megszűnik a csapadék, csendes, többnyire felhős éjszaka előtt állunk, a hőmérséklet hajnalra 7 fokig hűl le. Holnap hétfőn már felszakadozik a felhőzet, több órára kisüt a nap és 17 fokos csúcsértéket mérhetünk. A jövő hét közepén és második felében túlnyomóan napos, de hűvösebb idő valószínű, délutánonként 14-15 fokkal. Komolyabb lehűlés egyelőre nem várható, sőt, a hosszabb távú előrejelzések még akár egy pici melegedést is jósolnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

hétvégén is a legjobb hangulatban a Best FM-mel. A kikapcsolódásban ma is veled vagyunk a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan.

0: Nagyon jó a Veszprém, és a Veszprém rádiót hallgatom.
1: Hát útközben vagytok a kísérői.
2: Nagyon jó zenék vannak.
3: Mindig önöket hallgatom.
4: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.

0: Minden információ, amire szükségem van, időjárás, közlekedés, programok, mind megkapom itt nálatok.
1: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
2: Otthon, autóban, munkába menet, a Best FM, ott van veled.

Best FM. A legjobb zenék. A fülnek, az agynak, a szívnek. Szerintünk nem csak a 20 éveseké.

0: a 103.9 Best FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
0: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.

jól megérdemelt hétvégi pihenés közben is szóljon hangosan a Best FM. Élvezd a 90-es és 2000-es évek slágereit változatosan.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. So what's not supposed to be about baby? Get free of the bag and stop acting crazy. Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat. Oh, jöttem mint egy hurikán. Oh, láttam minden éjszakát. Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat. I don't wanna ride.
1: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék.

0: Szeretem, hogy a Best FM kínálatában az egykori nagy slágerektől a mai kedvencekig minden megtalálható. A Best FM egy igazán változatos rádió.
1: Éva vagyok, és egész nap ezt a rádiót hallgatom. Állandóan szól, jók a zenék, én nagyon meg vagyok vele elégedve.
2: Nem vagy egyedül, most is veled vagyunk, mert ez a 103.9 Best FM.

0: Minden információ, amire szükségem van, időjárás, közlekedési programok, mind megkapom itt nálatok.
1: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
2: Otthon, autóban, munkába menet, a Best FM ott van veled.

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez is csak egy nap, nem a világ vége, a kedvedet letölje.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei, változatosan.